kocsma zár.

kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Jó reggelt, szerda van, és július 8-a. Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, köszöntünk mindenkit, aki már ilyen korán velünk van, vagy még velünk van, akik esetleg mondjuk az éjszaka folyamán hallgattak bennünket. Na minden esetre, jó reggelt kívánunk mindenkinek, nézzük a reggeli csapatot. Király Tomi lesz a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatja, és a híreket Faris Doris szerkeszti. Úgyhogy megvan a reggeli csapat, itt vannak önök is, jó reggelt! Már is zenéljünk egyet, Németh Jussi jön kis Tibivel együtt, szívemben bomba van, aztán pedig jövünk is vissza.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van,

Szívemben bomba van, német Júci és kis Tibi, így közösen, hajnalban. Na tegnap ugye volt még két mérkőzés, ezzel pedig akkor már megvan a legjobb 8 csapat a foci VB-n. És hát ugye először volt az Argentina-Egyiptom mérkőzés. Az egyiptomiak 2-0-ra vezettek, majd Argentina megfordította, és akkor ugye a végén Argentina-Egyiptom 3-2 lett a mérkőzés végeredménye. És hát nagyon sok hang azzal lépett elő, hogy azért ez így meg volt rendezve, illetve, hogy nem biztos, hogy a szabályok szerint ment minden, ugyanis Egyiptomtól elvettek egy gólt, ami azért jogos volt, viszont volt még jó néhány kétes döntés, ami ugye Argentinának kedvezett, és még az egyiptomiak szövetségi kapitánya is azt mondta, hogy ezt a mérkőzést a FIFA ellopta tőlük, mert hogy be van állítva Argentinának, hogy ők nyerjék meg az idei VB-t. Úgyhogy valószínűleg ennek a mérkőzésnek akkor még így lesz utórengése ilyen területen. Minden esetre hivatalosan jelenleg most az az állás, ugye, hogy Argentin-Egyiptom 3-2. És volt még a Svájc-Kolumbia mérkőzés is 0-0-ra végződött, aztán jöhettek a 11-esek. Na ott Svájc 4-3-mal győzött, és bejutott a legjobb 8 közé, ami pedig egyébként Svájcnak 1954 óta nem sikerült. Tehát ezzel akkor megvan a 8-ad döntő is. Nálunk meg megvan Tóth Vera, ilyenek a férfiak című dalával jön.

No, és akkor ugye a négy közé jutás lesz majd a tét, viszont majd csak holnap, ugyanis a mai nap, amióta elindult a VB, ez az első szünnap, tehát ugye nem lesz ma mérkőzés. Holnap pedig akkor már ismét lesz, de viszont ugye napi egy mérkőzésre lehet készülni. Holnap 22 órakor tehát Franciaország-Marokkó mérkőzés vár ránk. Majd pénteken, július 10-én úgy, tehát 21 órakor jön a Spanyolország-Belgium mérkőzés. Szombaton, július 11-én 23 órakor Norvégia-Anglia, valamint vasárnap, július 12-én éjjel 3 órakor Argentina-Svájc mérkőzés lesz majd. És akkor utána jön majd megint szűnnap, és akkor 14-én folytatódnik majd méghozzá ugye az elődöntőkkel, a VB. Nálunk pedig most a műsor egy Madár Dalol című dallal folytatódik, utána pedig névnapot köszöntünk.

Június 8-a van tehát, 5 óra 51 perc amúgy a pontos idő, és ezen a dátumon, vagyis július 8-án az elákok ünnepelhetnek. Attila Hun uralkodó fiának a neve. Téves olvasatban terjedt el, a helyes kiejtés Ilek. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike Elike névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű, és azonos tőről fakad a jelek és az ülő névvel. Minden esetre, elákok, kedvesek, boldog névnapot kívánunk! No de, ma megünnepelednek a gyerők, az Eszterek, Teréziek,

Na, Budapest City című dal volt, tehát ez 5:54 perc, a pontos idő, úgyhogy 6 perc múlva 6 óra lesz, na 6 óra akkor pedig tudják, jövünk az információkkal, addig meg akkor szóljon a zene, és jó reggelt!

0: Időjárás.
1: Jó reggelt kívánunk! 6 óra a pontos idő, szerda van és július 7-e, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig akkor az információké lesz most a főszerep, meg hát először is nézzük akkor az időjárás Szlovéniára. És hát ma a kezdetben, de mire azért még felhős időjárásunk lesz, és hát ez így van ugye a Muravidéken is. Viszont a délután akkor majd a részben felszakarozik a felhőzet. Azonban több helyet lehet majd számítani észak, illetve észak-nyugati irányú szélre. Helyenként pedig azt sem lehet kizárni, hogy egy-egy nyári zápor vagy zivatar azért kialakuljon. A hőmérséklet ország szerte 27 és 32 fok közt alakul majd. Muravidékre kisebb felhőségboltot jósolnak délutánra, 28 fokos csúcsértéket, viszont zápor, zivatar kialakulhat. Egyébként mára is honlapra is narancssárga riasztás van érvényben Szlovéniában. Pont ugye ez miatt, ugye, záporok, zivatarok kialakulása miatt. Holnap a kezdetben többnyire derült időjárásunk lesz, aztán a nap folyamán megnövekszik majd a gomoly felhőzet. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok közt várható. A nap folyamán, ugyanúgy, mint ma, 27-32 fok közt lesz a csúcsérték. Pénteken többnyire derült időjárásunk lesz, kis esélye lesz annak, hogy délutánonként záporok, zivatarok alakuljanak ki, és ismételten valamivel melegebb lesz majd. Szombaton derült, napos, meleg időjárásunk lesz, viszont többet ismételten lesz majd esély arra, hogy kialakuljanak záporok, illetve zivatarok. Muravidéken holnap hajnalban derült lesz az égbolt, 16 fokra lehet számítani, aztán délután kissé felhős égbolt mellett 27 fokra emelkedik majd meg a levegő hőmérséklete. Na nézzük akkor a hőmérsékleteket is, és akkor ezek pedig így alakulnak. Krány 19 fokos, Triglav-Kedericán 10 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 21 fok van, Maribor 23 fokos, Muraszombat 19, Ptuj 21, Celje 17, Koper 23, Goricskó 24, Lendván 20 fokot mérünk, Portoros pedig szintén 20 fokos. Előrejelzés Magyarország, nézzük! Ma észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, ezeken a tájakon a záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néha pedig viharossá fokozódik az észak-nyugati észak irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani. Zala megye kissé felhős lesz, 27 fok várható délután, viszont zivatar, zápor kialakulhat. Vas megye úgy szintén kissé felhős, záporokra számítani kell, 28 fok körül lesz a csúcsérték. Holnap gomoly felhős napos időre lehet számítani, de gomoly felhők észak-keleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és észak-keleten csak kevésen alakulhat ki. Az észak-észak-nyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vas megye is arra számíthat, hogy 16 fok lesz hajnalban, és fágyol felhős lesz az égbolt. Aztán délután pedig nagyjából Zala megyére közepesen felhős égbolt, és 26 fok várható. Vas megyére is 26 fokot jósolnak. No, kissé felhős lesz az égbolt. Pénteken gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Szombaton pedig gomoly felhős napos idő várható, és északkeleten továbbra sem zárható ki zápor. A hőmérsékletek nagyjából 30 fok körül alakulnak majd. És akkor nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket, azok pedig most így alakulnak. Budapest, Pégés Csaba 22, Debrecen 20, Győr 23, Pécs 22, Sármellék 20, Siófok 24, Szeged-Szolnok 23, Szombathely 21, Lenti 19, Keszthely 19, Nagykanizsa 22. És akkor irány az utak.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken és egyébként Szlovénia szerte is most jelenleg folyamatos a forgalom, komolyabb fennakadásról nincs hír egy kivételével, az pedig a Steyr autópályán van, Krtina és Ljubljana közt akadozik a forgalom, tehát akik távolabbra tartanak ezen az útszakaszon, akkor itt erre készülni kell, hogy ott torlódik a forgalom, egyébként pedig nincsenek fennakadások, úgyhogy szerencsés utat, balesetmentes közlekedést.

Giovanni és Charlie voltak ezek. 6 óra 19 perc, a pontos idő, ez ugye a Moravidéki Magyar Rádió, szerda van, július 8-a, és van most egy információnk az autósok számára. Az pedig az, hogy a rendőrség bejelentette, hogy a mai nap folyamán egész Moravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végeznek. Tehát nincs mese, most mindenütt be kell tartani a szabályokat. És akkor ugye nem lesz majd gond. Beléd szerettem, ez van Péter Fibori és Geszti Péter.

Na, tegnap a negyedik szakaszt is megrendezték a Tour de France versenyén, és végre ugye megjött a sprintereknek is az ideje, ki is használták, és ugye a sprinterek egymás között döntötték el a szakaszgyőzelmet. Hát ugye nagy esélyesnek tartották, hogy az ilyen sprint összecsapásokat Mats Pedersen nyerheti meg. Nos, az lett, hogy meg is nyerte. A norvég Thorsten Tren pedig akkor átvette az összesítésben a vezetést, vagyis felöltötte magára a sárga trikot, ugyanis Tadej Pogacsárnak a csapata, tehát az UAE Emirates ugye nem védte a sárga trikot, úgyhogy hagyták másokra, most majd akkor Thorstennek a csapata védheti ezután. Na, minden esetre négy szakasz már mögöttünk van, de azért jó néhány még előttünk. Úgyhogy lesz még mit nézni a Tour de France-on. Meg nálunk még mit hallgatni. I know it, I know you, Taylor Swift.

6:26 perc most már a pontos idő, és hamarosan itt lesz velünk ugye a reggeli terepjáró, méghozzá 7:30 perckor, azaz fél hétkor, úgyhogy számítunk a figyelmükre, egyébként ma egy téma lesz a reggeli terepjáró.

0: Következik tehát akkor a reggeli terepjáról a Muravidéki Magyar Rádióban, ahogy elmítettük, ugye egy témával készültünk ma reggelre, úgyhogy nézzük is ezt a témát. A Hungaroring 40 című kiállítás megnyitóját tartották hétfőn a Ljubljanai Liszt Intézet kiállító termében. A tárlat a Forma 1 Magyarország jelenlétének 40 évét mutatja be. A Hungaroring Sport Zrt. És az MTVA képanyaga mellett különleges muzeális tárgyak is helyet kaptak a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumok jóvoltából. Díjak, relikviák és versenyzők ruhái is láthatók. Külön figyelmet érdemel a Herendi Porcelán Manufaktúra által 2023-ban készített a győztesnek járó trófea másolata. A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg, és Szabó Rudolf volt ott a megnyitón.
1: 1986. augusztus 10-én a Hungaroring a vasfüggöny mögötti világ első Formula 1-es helyszíneként írta be magát a sporttörténelembe. A Hungaroring 40 című kiállítás egy olyan magyar sikertörténetet mutat be, amely immár 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlatról bővebben dr. Túróci Zoltán, a Ljubljanai Liszt Intézet igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
2: Rengeteg fantasztikusan izgalmas pillanattal ajándékozott meg minket ez a különleges sportág. És a gondolatunk az volt, hogy megünnepeljük ezt a 40 éves évfordulót, mert ez azért nagyon-nagyon jelentős. Az ötlet megvalósítása pedig úgy hozta az egyik lépést a másik után, hogy felkerestük a sportmúzeumot, rengeteg kép érkezett tőlük, és a magyar rádió és televíziót is, az MTVA-t egész pontosan. Őtőlük kaptunk nagyon sok új más képet is, amit itt ezen a fotókiállításon meg lehet tekinteni, és eredeti ajándékok is vannak mögöttünk, pontosabban olyan kupa és egy olyan kicsi kis sisak is, amit a Herendi porcelángyár csodálatos gyűjteményéből kaptunk.
1: A kiállított fényképeken olyan legendás versenyzők láthatók, mint Ayrton Senna, Nelson Piquet, Michael Schumacher, Max Verstappen és Lewis Hamilton. A tálaton Baumgartner Zsolt magyar autóversenyző is visszaköszön az egyik fényképről. A gyűjteményt az elmúlt 40 magyar nagydíj további emlékezetes pillanatait megörökítő felvételek is gazdagítják. Külön figyelmet érdemel a Herendi Porcelán Manufaktúra által 2023-ban készített a győztesnek járó trófea másolata. Az eredeti serleg világszerte ismerté vált, amikor a díjkiosztó ünnepségen Lando Norris a pezsgőbontás közben véletlenül ledöntötte Max Verstappen győztes trófeáját, amely darabokra tört. A fél évig készülő serleg hiteles másolata is a kiállítás része, amely szeptember 4-ig tekinthető meg.
0: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjára, és tudják, de azért felhívjuk rá a figyelmet, hogy a honlapunkon megtalálják teljes terjedelemben, és ugye nem csak ezt a terepjárat, más terepjárokat is, más műsorokat is, meg vissza lehet nézni, milyen zenék szóltak az MMR-ben. Apró hirdetések többek közt, szívküldit lehet feladni. Praktikus egy oldal az az MMR.si, úgyhogy nézegessék, böngészék. Jó reggelt kívánunk, szerda van, július 8-a.

6:40 perc a pontos idő, és egy új történelmi rekord történt, ugyanis a negyed döntőben, Wimbledonban. Ilyen hosszú mérkőzés, illetve összecsapás még nem volt, mint amit Novak Djokovic produkált. Ugyanis most 5:15 tartott az összecsapás Felix Auger Alice Simával. No, és akkor a végén Djokovic volt az, aki tovább léphetett. Na most ugye az elődöntőben pedig nem más, illetve egy döntő volt a leghosszabb, most akkor az elődöntőben pedig Jannik Sinnerrel fog majd összecsapni Novak Djokovic. Kíváncsian kell majd várni, hogy mennyire sikerül újra felépülnie, illetve ugye regenerálódnia. No, aztán akkor jöhet majd a mérkőzés még hozzá Sinner ellen. Hát minden esetre azért nagy csatának ígérkezik az is, tehát Jannik Sinner, Novak Djokovic pénteken Wimbledonban. Rajos Ádám már érkezik is, még egy kicsit veled című dalokkal.

Nagy, tegnap akkor volt a két mérkőzés a VB-n, ugye az argentin mérkőzés Egyiptommal, hát ott azért minden volt, és hát ugye sokan még továbbra is gyanúsítják a FIFA-t és a bírót is, meg ugye az argentinokat is, hogy el lett csolva az a mérkőzés, főleg ugye az egyiptomi oldalról, még a szövetségi kapitány is azt mondta, hogy nem érdekli, hogy milyen következmények lesznek, de hogy ezt a mérkőzést ellopták tőlük, elcsalták tőlük. Na, a másik mérkőzés már nem hozott ennyi izgalmat, kivéve a végén, amikor már 11-esek voltak, mert ugye addig még gól sem született. Tehát Svájc-Kolumbia mérkőzésről van ugye szó. Hát és inkább ilyen sakmászika volt az egész, ilyen kis taktikázás egészen végig, aztán jöhettek ugye a 11-esek is, akkor így 4-3-ra svájciak győztek, ezzel pedig ugye 72 éve nem látott bravúrt hoztak létre, ugyanis ott vannak a legjobb 8 csapat közt, és ez utoljára 1954-ben sikerült nekik. Akkor ugye hazai VB-jük volt, de hát ugye akkor azért még ott voltak a magyarok, meg ugye a németek is a döntőben. Na egyébként pedig ezzel, hogy Svájc tovább jutott, csak ugye erősítette a dominanciát, méghozzá a negyed döntőben, ami az európai csapatokat illeti, hiszen a 8 csapatból ugye 6 európai. Akkor még ott van Argentina, illetve Marokko. No de, ahogy említettük, tehát ma nem lesznek mérkőzések, aztán pedig holnaptól ismételten beindulnak, jönnek a negyeddöntők. Franciaország, Marokko 22 órakor, tehát holnap. Holnap után, vagyis pénteken 21 órakor Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órakor Norvégia, Anglia, majd pedig vasárnap éjjel 3 órakor Argentina, Svájc összecsapás, és akkor már azt is tudni fogjuk, és vasárnap éjjel, hogy melyikét párosítás fogja majd eldönteni a későbbi döntőt, hogy ki is jut oda. Az viszont most biztos, hogy jön az Ádi stúdió, meg a nyári eső.

Hát a stúdió a nyári eső, és hát akár lehet nyári eső, mert ugye ígérik mára is, holnapra is, hogy előfordulhat. Tehát ugye záporok, zivatarok kialakulhatnak. Egyébként pedig, ahogy már említettük az információkban is, Szlovéniára riasztás van érvényben, méghozzá az egész ország területére. Hát ugye elsősorban a tűzveszély miatt, tehát erre akkor nagyon oda kell figyelni, viszont a záporok, zivatarok is kialakulhatnak. No, ezek viszont nem lesznek olyan túl hevesek, inkább tényleg ilyen nyári záporokra, esőre kell majd készülni, továbbra is azért ma, holnap is, és egyébként

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Zorán Sztevanovic, a parlament elnöke ma írja alá a helyhatósági választások kiírásáról szóló rendeletet. A választások időpontját november 15-ére határozták meg. A rendelettel azonban meghatározza majd, hogy mikor kezdődnek a választási eljárások határidei, ami egyben a községi tanácsosi és polgármesteri jelöltségekhez szükséges aláírások gyűjtésének kezdetét is jelenti. A közelgő helyhatósági választások a 9. rendes választások lesznek a független Szlovéniában, és 212 községben rendeznek szavazást. Az első választásokat 1994. decemberében tartották az akkor újonnan létrehozott 147 községben. A nagyobb községekben az önkormányzati tanácsokat arányos, a kisebbekben pedig többségi rendszerben választják meg. A választásokat kitűző törvényben az országgyűlés elnöke a szavazás napja mellett a választások kitűzésének napját is meghatározza, amellyel megkezdődik a választási feladatok határideje. A gazdasági kamara energia átmenetellel foglalkozó stratégiai tanácsa tegnap Jernej Vrtovec energiaügyi miniszterrel vitatta meg a szlovén gazdaság versenyképességének, az energiabiztonságának és a zöld átállás felgyorsításának megerősítését célzó intézkedéseket. A GÖZÖSZÖ hangsúlyozta a gazdaság bevonásának szükségességét minden fontos döntésbe. A GÖZÖSZÖ kiemelte a szakértői alapon meghozott döntések szükségességét az energia területén, valamint a gazdaság képviselőinek bevonását a szlovén energiaágazat jövőbeli fejlődésével kapcsolatos minden fontos döntésbe. A GÖZÖSZÖ hangsúlyozta a megújuló energiaforrások és a hő- és villamos energiatermelők csökkentett hozzájárulási kulcsára vonatkozó állami támogatási rendszer mielőbbi visszaállításának szükségességét, amely az idei év március 31-e után már nem érhető el a vállalatok számára. A Védelmi Ipari Fórummal kezdődött tegnap Ankarában a NATO kétnapos csúcs találkozója, amelynek középpontjában a szövetség védelmi képességeinek erősítése és a tagállamok katonai kiadásainak növelése áll. Mark Rutte, NATO főtitkár úgy fogalmazott: a transatlanti védelmi iparforradalmának küszöbén állunk. Arra kérek mindenkit, hogy vegyünk lendületet, és mutassuk meg, hogy készek és képesek vagyunk arra, hogy bárhol, bármikor megvédjük a népünket. Donald Trump amerikai elnök régóta szorgalmazza, hogy a NATO tagállamok növeljék védelmi kiadásaikat. A szövetségesek 2025-ben vállalták, hogy GDP-jük 5%-ára emelik ezt az összeget, amelyet fokozatosan 2035-ig kell elérni. A tavalyi adatok alapján a NATO tagállamok közül Lengyelország fordította a legtöbbet védelemre, GDP arányosan 4,3%-ot. Sport. Svájc csapata szerezte meg az utolsó menetjegyet a foci VB negyed döntőjébe, azt követően, hogy az éjszaka 11-esek után tudott nyerni Kolumbia ellen 4-3-ra. Svájcon kívül Argentína, Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia és Anglia játszik csütörtöktől vasárnapig az elődöntőbe jutásért.
2: Időjárás.
1: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A délutáni órákban részben kitisztul az ég. Megélénkül az északi északnyugati szél, este a tenger melléken átmenetileg enyhe lesz a bóra. A hőmér helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Domžale és Szent Jákob között a főváros felé, és meghibásodott jármű miatt akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma Brnik és Vodice között Ljubljana felé.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

7 óra 16 perc a pontos idő, perceket akartam előbb mondani, nem is tudom, ez most hogy jött. Na, minden esetre belelapozunk az évforduló naptárba, és hát megnézzük akkor, hogy milyen események fűzhetők a mai naphoz. És hát ugye július 8-a van, 189. napja ez az évnek, 176 nap maradt még. És akkor az események. Az egyik például, hogy 1919-ben ezen a napon csatolták Jugoszláviához Muravidéket. 2003-ban pedig megjelent a héber és a magyar Wikipédia is, tehát magyar nyelven is, 2003-ban. Ugye az sem most volt, 23 éve. Szlovén politikus és fizikus egyébként, József Horváth, ugye muravidéki származású, 1955-ben ezen a napon született. És ezen a napon született a szlovén színésznő is, egyben énekesnő is, Tina Gardenjákról van szó, 1972-ben látta meg ő a napvilágot. Na de a mai dátumhoz fűzhető akkor a következő esemény is, méghozzá az, hogy megszületett Dr. John Stitt Pemberton, amerikai gyógyszerész, na ő pedig ugye a Coca-Cola megalkotója. 195 éve született. Artemisia Gentileschi barokk festőnő, az első nő, aki Firenzei Művészeti Akadémia tagja lett, 433 éve született. Jean de La Fontaine francia író, költő, aki az állatmeséket írt, 405 éve született. Még a holló és a róka, vagy a tücsök és a hangya, ezek tőle származnak. 1621-ben született. 230 éve pedig kiállították az első amerikai útlevelet, 1796-ban tehát. Vitorlás balesetben 29 éves korában elhunyt Percy Bysshe Shelley, romantikus angol költő, 204 évvel ezelőtt. Ferdinand Zeppelin, német altábornagy, a róla elnevezett kormányozható léghajó feltalálója, 188 éve született. John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás, milliárdos, 187 éve született. És ezen a napon történt, mármint ugye július 8-án, 28 éve, hogy Orbán Viktor lett az elnök az 1998-as évi választások után megalakult koalíciós kormánynak. Ugye ez volt akkor az első Orbán kormány, 28 évvel ezelőtt. Meghalt Boros Lajos, primás király, a száztagú cigányzenekar örökös tiszteletbeli főprimása 12 évvel ezelőtt 2014-ben. És ezen a napon Vasco da Gama elindult Indiába, 1497-ben, tehát 529 évvel ezelőtt. 65 éve pedig 1961-ben megszületett Andy Fletcher, zenész. No, ő pedig a Depeche Mode együttes tagja. Úgyhogy jön is a Depeche Mode, a szülőnapos Andy Fletcherrel, itt lesz tőlük az It's No Good, majd jövünk is vissza.

Ez volt a tippes mód, és ugye a szülinapos Andy Fletcherrel együtt. Kassa Ilona, Kossuth Díjas és Elszivar Díjas színésznő, szinkron színész, 98 éve született, 1928. július 8-án tehát. És ezen a napon született Koncz Gábor, Kossuth és Elszivar Díjas színész, rendező, 88 évvel ezelőtt. Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas jazzzenész, a nemzet művésze, 83 éve született. Angelica Houston, Oscar Díjas amerikai színésznő, filmrendező, 75 éve született, Addams Family-ből ismerhetjük többek közt, mert ugye csak Nicholson felesége is volt. Megszületett Kevin Bacon, amerikai színész, ő ma 68 éves. És július 8-án történt, amikor elhunyt felsővadászi első Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem 350 évvel ezelőtt. Először jelent meg a Wall Street Journal 137 évvel ezelőtt, 1889-ben tehát. Kecskeméten pedig földrengés volt, az épületek negyede megsérült 1911-ben, azaz 115 évvel ezelőtt. Elhunyt Vivien Leigh, Oscar-díjas brit színésznő. 59 évvel ezelőtt olyan filmekben láthatjuk, mint az Elfújta a szél, vagy például a Vágy villamosa. És ezen a napon 31 éve elhunyt Kovács Pál, hatszoros olimpia bajnok, vívó, sportvezető, honvédtiszt. Valamint van még egy születésnapunk, amerikai énekes, zeneszerző, producer és multiinstrumentalista Beck David Campbell ezen a napon született 1970-ben, de hát ugye őt leginkább csak úgy ismerjük, hogy Beck, és 1994-ben volt neki egy óriási nagy sikere, számos országban ott volt a slágerlista élén, az pedig akkor a Loser című dal. Ezt fogjuk tehát most hallani a szülinapos Becktől, utána pedig akkor majd jövünk mi is vissza, méghozzá információkkal.

0: Na jönnek akkor az információ, 2 óra 30 perc a pontos idő, szerda van, július 8-a tehát, és ugye nézzük először az előrejelzést Szlovéniára. Ugye már említettük, többször elmondjuk még egyszer, hogy ma, holnap, sőt, péntegen és szombaton is narancssárga riasztás van érvényben Szlovénia egész területére, helyenként a záporzivatar kialakulása miatt, de mindenütt pedig ugye a tűzveszély miatt. Erre nagyon oda kell akkor most figyelni. Na de nézzük akkor, hogy mit mond az előrejelzés. Hát azt, hogy ma a kezdetben még többnyire felhős, borult időjárásunk lesz. Viszont a délutára részben majd felszakarozik a felhőzet. Több helyet viszont megerősödhet az észak, illetve északnyugati irányú szél. Helyenként pedig nem zárható ki az, hogy zápor, illetve zivatar kialakul. A hőmérséklet ország szerte ma 27 és 32 fok közt alakul. Moravidékre kicsi felhős égboltot jósolnak délutára, 28 fok várható, némi északi szél is lesz, és hát a zápor, illetve zivatar pedig kialakulhat. Holnap a kezdetben többnyire derült időjárásunk lesz, a nap folyamán pedig megnövekszik majd a gomoly felhőzet. A reggeli hőmérsékletek 11 és 17 fok közt alakulnak, a tenger melléken 20 fok várható. A nap folyamán 27 és 32 fok közt lesz a csúcsérték. Pénteken többnél derült időjárásunk lesz, kicsi lesz az esélye, hogy zápor, illetve zivatar kialakuljon, és újra egy kicsit melegebb lesz majd. Szombaton derült napos időjárásra kell készülni, délután viszont ismételten akkor több helyt előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok. Holnap hajnalban Muravidéken szinte derült égbolt mellett 16 fokra ébredünk majd, délután pedig kisé felhős égbolt mellett 27 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Na nézzük akkor a hőmérsékleteket, hogy jelenleg hogy alakulnak. És hát így. Krány 19 fokos, Triglav-Kedericán esik az eső, 10 fokot mérnek, Ljubljanában 21 fok van, Maribor 22 fokos, Muraszombat 20, Ptuj 21, Celjében 18 fokot mérnek, Koper 24 fokos, Goricskon 23 fok van, Rendván 20 fokot mérünk, Portoros pedig 21 fokos. Magyarországra az előrejelzés pedig a következőképpen hangzik. Ma észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. Dunántúlon a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, illetve északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, késő este 15 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani. Zala megyére kisebb felhős égbolt várható ma 27 fokos csúcsértékkel, viszont zápor, illetve zivatar kialakulhat. Vas megyére is kisebb felhős égboltot jósolnak, 28 fok körül alakul a csúcsérték, és ott is lehet záporra készülni. Holnap gomoly felhős, napos időre lehet számítani Magyarországon, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevésen alakulhat ki. Az észak-északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű. Na holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is vátyol felhős lesz az égbolt, és 16 fok lesz a hőmérséklet. Délután pedig Zala és Vas megyére is 26 fok várható, Vas megyére egyébként kissé felhős égboltot jósolnak, Zala megyére pedig közepesen felhőset. Pénteken gomoly felhős napos idő várható, északkeleten viszont nem zárható ki zápor. Szombaton gomoly felhős napos idő várható úgy szintén, és északkeleten továbbra sem zárható ki az, hogy zápor kialakuljon. Mi pedig nézzük meg a hőmérsékleteket. Végeszcsabán 23 fok van, Budapest 22 fokos, Debrecen 20, Győr 21, Pécs 22, Sármellék úgy szintén 22, Siófok, Szeged 23, Szolnok 22, Szombathely 21 fokos, Lenti 20, Keszthely 23, Nagykanizsa 23. Mi pedig irány akkor az utak?
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken zavartalan a forgalom, viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy a muravidéki autópályán, méghozzá Muraszombatnál, a pihenőhelynél, Maribor irányában, ott egy tárgy van az úttesten, tehát akik arra tartanak most, akkor mindenképp óvatosan, tehát ugye a muraszombati pihenőhelynél, a muravidéki autópályán, Maribor irányában egy tárgy került az úttestre, ott akkor most nagyon óvatosan. Egyébként a rendőrség bejelentette, hogy ma egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végeznek, ezért ugye mindenütt tartsák be a szabályokat. Egyébként pedig reggeli munkakezdés van, és a Steyr autópályán akadozik a forgalom, Szlovenszke-Konyice és a Golorebro alagút közt, valamint Körtinai-Szent Jakab közt, Ljubljana irányában. Tehát erre is készülni kell, akik akkor viszont Ljubljana irányába tartanak. Szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

Nagyon Lionel Messi is nyilatkozott a tegnapi mérkőzés után, amit az argentinok 3-2-re megnyertek, és hát ugye eléggé mozgalmas mérkőzés volt, mert volt benne minden, és hát Messi azt mondta, hogy őrület, amit véghez vittünk. Remélem a szurkolók élvezik, amit csinálok, nyilatkozta ő. Na mindeközben ugye az egyiptomiak szerint, illetve az edzők szerint, Hossam Hassan szerint pedig elcsalták, hogy a meccset, ő a következőt nyilatkozta. Kimondom, nem érdekel a következmény. Ez a meccs el lett csalva. Az egész világ látta. Ha azt akarják, hogy Argentina nyerjen, minek hívtak meg mindenkit? És hát igen, egy úgy tűnik, hogy ebből azért lesz még eléggé nagy botrány, ugyanis nagyon sokan fel vannak háborodva. De aztán valószínűleg minden megy tovább, ahogy kell, úgyhogy ma szünnap, tehát nem lesz meccs, holnap pedig akkor már kezdődnek a negyed döntők. És még egy kis foci, ez pedig nem más, mint Bajnokok Ligája selejtező első forduló, első mérkőzés. Vikingur Reykjavik, izlandi csapat, ugye a Győri Etóval játszott. És hát 1-0 lett a végeredmény, 92. percben kapta a gólt a Győr, és hát akkor egy gólos hátránnyal várja majd a visszavágót. Egyébként pedig a média jelentések szerint azért több is lehetett volna, tehát az Eto csapata nem volt annyira meggyőző. Az viszont az, hogy jön a UB40 és a Kingston Town.

Na, ugye a Bajnokok Ligája első fordulják a selejtezőben, hogy említettük, a Győr vereséget szenvedett Izlandon, a Vikingo Reykjavik ellen, és július 14-én, tehát jövő héten, kedden 19 órakor lesz majd a visszavágó, ugye, Győrben. Na, a szlovén bajnok célja az majd a második fordulóban fog csatlakozni ezekhez a kiesési szakaszokhoz. Na, az Európa Ligában pedig holnap lesznek a mérkőzések, amiket nem szabad elfelejteni, hiszen 19 órakor Sheriff az Alumínijjel fog majd meccselni. Tehát a szlovén képviselő, tehát kupagyőztes lesz az, ugye, aki beszáll akkor ebbe a versenybe. De holnap 20 órakor a Hajduk Split is mérkőzni fog, méghozzá a Zsilina csapatával. De a Kolozsvár is játszik 19 órakor a Dinamo Kijevvel. Illetve holnap 20 órakor a Vojvodina, tehát az újvidéki csapat, majd a Ferencvárost, tehát a Fradit fogadja, úgy szintén 20 órakor. Mi pedig most fogadhatjuk Gáspár Lacit, mert jön, és a Bárhol jársz című dalát hozza.

Gáspár Laci volt tehát ez, és ugye Bárhol jársz című dalát hallhattuk. Mi pedig még egy kis zenével folytatjuk, majd pedig hírekkel, ugye pontban 8 órakor, ugye maradjanak mindenképp továbbra is velünk, hamarosan, tehát érkezik ugye Farizs Doris. Következő órában pedig meghallgatjuk többek közt ugye a 7-szeres számát is. Többek közt ugye a 7-szeres számát is.

0: 8 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén RTV tanácsa ma vitatja meg az idei évre vonatkozó felülvizsgált műsorgyártási terv tervezetét, amelyet a kormányzat az állami költségvetésből származó források elmaradása miatt készített. A bevételek várhatóan 161,1 millió eurót tesznek ki, ami 1,7 millió euróval kevesebb a tervezetnél, a kiadások pedig 163,5 millió eurót tesznek ki. A hiány várhatóan 2,4 millió euró lesz. Az RTV-ről szóló törvény tavaly decemberi módosítása előírta, hogy a nemzetiségi közösségek programjait évente az állami költségvetés társfinanszírozza a beszedett RTV járólék értékének 10%-ában, a zenei produkciókat pedig 4%-ban. A magyarázat szerint ez azt jelenti, hogy a közintézmény idén 10,8 millió eurót kapna nemzetiségi programokra, és 4,3 millió eurót zenei produkciókra, ami összesen 15,2 millió eurót jelent. A Kulturális Minisztérium azonban júniusban elutasította az intézmény forráskérelmét. Szlovénia lesz idén az egyetlen NATO tag, amely a GDP kevesebb, mint 2%-át fordítja alapvető védelmi szükségletekre, derült ki a szövetség becsléseiből. Nem csak az ország hitelessége a szövetségben forog kockán, hanem mindenek előtt a saját biztonságunk, írta Janez Janša kormányfő. Tavaly Szlovénia mellett, amely a jelentés szerint valamivel több mint 1,1 milliárd eurót, azaz a GDP 1,57%-át különítette el védelemre 2025-ben, Albánia és a Cseh köztársaság is kevesebb, mint 2%-ot különített el. A jelentés szerint az új szlovén kormány elkötelezett a tavalyi hágai csúcstalálkozón tett kötelezettségvállalások teljesítése mellett, amikor a vezetők megállapodtak abban, hogy 2035-re a GDP 5%-ára emelik a védelemre és biztonságra szánt költségvetési kiadásokat. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak, köztük Szerbiának reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint a tagjelölt országoknak addig is saját reformjaikra és a regionális együttműködés erősítésére kell összpontosítaniuk. Kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán országai még mindig nem halasztanák, használták ki teljes mértékben a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket, pedig az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabadabb áramlása az egész térség versenyképességét javíthatná. A szerb elnök ugyanakkor üdvözölte azt a francia-német kezdeményezést, amely a tagjelölt országok fokozatos uniós integrációját szorgalmazza. Véleménye szerint ez lehetővé tenni, hogy a csatlakozásra váró államok már a teljes jogú tagság előtt részesüljenek az uniós együttműködés egyes előnyeiből. Sport. Az Európa Liga első döntős mérkőzésen játszik ma a szlovén női röplabda válogatott. 18 órától Svédországban szerepel Alessandro Orefice csapata a svéd együttes ellen. A visszavágót pedig szombaton Ljubljanában rendezik. A szlovén csapat jelenleg a 16. helyen áll a világranglistán. Időjárás. Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A délutáni órákban részben kitisztul az ég. Megélénkül az északi-északnyugati szél, este a tenger melléken átmenetileg enyhe lesz a bóra. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szentjákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Drámlje és Pletovárje között Maribor felé, valamint Szlovenske Konyice és Golorebro továbbá Krtina és Szentjákob között, szintén a főváros felé.

Ragadott ki rajtuk a meccsfolt. Az enyémet másnap, más mosta már, de nem jött ki soha. Beleívódott gyerekkorom, megy.

Várnak még című dal, és hát ugye ez volt a hét, ezen a száma visszajön-e még a forró nyár? Hát egyébként úgy tűnik, hogy igen, vagyis hát jövő hétre ismételten magasabb hőmérsékleteket ígérnek, hát addig sem lesz egyébként hideg, de ugye távolabbi előrejelzések, amelyek azért úgy félig meddig megbízhatók, de azért úgy néz ki, hogy ismételten majd érkezik egy hőkupola, annak pedig akkor majd így az oldalát fogja súrolni, ugye Szlovénia és Magyarország is. Na minden esetre, menjünk tovább egy kis zenével, mindig remélni című dal lesz itt, megjön utána Tabán István is.

Igaz, hogy most felhős az időjárás, de azért bizonyára sokan készülnek nyaralásra, ha jelenleg már nem ott vannak, mert ugye itt a nyaralásoknak az ideje, és hát ilyenkor jó odafigyelni, hogy hol milyen törvényeket hoznak. És például, akik Olaszországba mennek, azok legyenek figyelmesek méghozzá arra, hogy elege lett a modortalan turistákból a Varennának, a komoly tópartján fekvő halászfalónak. A fürdőruhában vagy póló nélkül sétálókra 50-től 200 eurós bírságot szabnak ki. A strandokra értelemszerűen ez ugye nem vonatkozik. A turista csoportok létszámát 25 főben korlátozzák, akik a keskeny, macskaköves utcákon nem torlódhatnak össze, az idegenvezetők pedig nem használhatnak hangszórót. Mindezzel a 650 fős falu nyugalmát akarják megvédeni. Mauro Manzoni polgármester azt mondta, Varenna egy csodálatos falu, és büszkék vagyunk arra, hogy évente több százezer látogatót fogadunk a világ minden tájáról. Azonban a lakosaink életminőségét nem áldozhatjuk fel a tömeges turizmus oltárán. Az új szabályok néhány napja léptek életbe. Helyiek többsége jelek szerint elfogadja azokat, főleg az öltözködési szabályokat. Olaszország több városában vezettek be hasonló intézkedéseket a tömegturizmus miatt. Sorrento polgármestere például 2022-ben elterjedt illetlen viselkedésnek nevezte, hogy emberek fürdőruhában vagy mesztelen felsőtesttel sétálnak, ami szerintem rontja a város hírnevét, ezért súlyos bírságokat szabott ki. Liguria exkluzív tengerparti városában, Portofinóban 2023-ban betiltották a szelfizést, és bizonyos területeket várakozási tilalom zónákkal nyilvánítottak, hogy elriasszák a turistákat attól, hogy túl sokáig időzzenek egy helyen. Tehát, ha valaki Olaszországba indul, akkor jó előtte utána nézni, hogy melyik városban milyen előírások vannak éppen érvényben. Nálunk pedig jön az Erdő, és a Old Viola, meg itt lesz Faith Hill és a Sunshine and Summertime.

Idén is Kopenhága lett a világ legélhetőbb városa az Economist Groups éves rangsorában, de nem volt változás a dobogó többi helyén sem. Változatlanul Bécs a világ második legélhetőbb helye, míg Melbourne a harmadik. Öt tényezőt rangsorolnak 0-tól 100 pont között. Stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra. Majd ugye átlagot számolnak. A dán főváros 98 ponttal nyert. 100-100 pontokat kapott az oktatásra, az infrastruktúrára és a stabilitásra. Budapest a 36. helyen végzett, ami 4 helyen rosszabb az egy évvel korábbinál, így is a legjobb helyezés a rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között. A 4 helyezéses visszaesés így is kivon rossz eredmény, csak 6 város besorolása esett vissza ennél nagyobb mértékben, ezekből 5 közel-keleti, az iráni háború hatásával sújtott város, mint például Doha, Maszkán vagy Kuvajt város. A másik végletet a kínai Fuchu város jelenti, ami 7 helyet lépett előre. A helyezésüket legnagyobb mértékben javító városok többsége kínai, az első 7-ből 6, az egyetlen kivétel a második legnagyobbat javító, 6. helyen előrelépő Lisszabon. A világ legélhetetlenebb városa a szíriai Damaszkusz, mindössze 32 ponttal. Messze leszakadva a második legrosszabb helytől, a líbiai Tripolitól, aki egyébként 41 pontot szerzett. Az európai városok közül a legrosszabb besorolást a több mint 4 éves tartó orosz agressziótól szenvedő Ukrajna fővárosa Kijev kapta 45 ponttal, amivel a 166. lett a 173-as listán. Egyébként pedig a rangsort készítő Economist Intelligence Unit a tenyér 173 város tartalmazó listát nem hozta nyilvánosságra, illetve nem tette elérhetővé, azért ugyan a pontos helyezése nem ismert. Budapest ugyanakkor a 36. helyen végzett, ugye? Ezt viszont akkor több sajtóhírben is megjelentették. Na egyébként tehát Kopenhága van ugye az első helyen, Bécs a második, Melbourne a harmadik, Sydney van a negyedik helyen, Zürich az ötödik, Genf a hatodik, Osaka Japánban a hetedik, az ausztráliai Adelaide a nyolcadik, kanadai Vancouver a 9. és a japán Tokió van a 10. helyen, tehát 4 ausztráliai város is ott van a legélhető, illetve 3 ausztráliai város ott van a legélhető 10-ben. Melbourne, Sydney és Adelaide. Mi pedig folytassuk zenével Váci Eszter jön, meg aztán itt lesz Fodor Máriusz Kamával együtt.

0: kedves szíved.
1: Csak nem 4 óra leállás után eltűnt a bocsánat kérő üzenet az M1-ről. 19 óra 56 perckor a Tanú című filmet sugározták. No, a Tanú című klasszikus nyerte januárban a port.hu 30 éves születésnapja alkalmából rendezett a nagy film szavazását, amely ugye a portál olvasói döntöttek az ország kedvenc magyar filmjéről. A műsor újraindulása jelképes időpontban és filmmel indult. Magyar Péter korábban azt írta, 1956 után 70 évvel szimbolikusan 19 óra 56 perckor indul újra az M1 adása. Ugye az M1 képernyőn az elmúlt évek propagandát, bocsánatot kérő üzenet jelent meg tegnap, elnémult a Kossuth Rádió és a Híradó.hu is, és hát az MTV új vezérigazgatója augusztus közepéig felfüggesztette a hírszolgáltatást a reformok miatt, ami ugye azonnal éles politikai csatát is robbantott ki. Viszont 19 óra 56 perckor akkor újraindult a műsor az M1-en, méghozzá a Tanú című filmet lehetett megtekinteni. És továbbra is nagyjából augusztus közepéig akkor inkább ugye filmekkel lehet majd ott találkozni. Nálunk pedig zenével, aztán pedig 9 órakor jön Faris Doris, és jönnek a friss hírek. Majd a következő órában jön ugye a Friss című műsor is.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 1-7-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Országos fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadék hiány miatt. Ezért mától az egész országban tűzgyújtási tilalom lépett életbe, írta az STA. A tilalom kiterjed a tábor tüzekre, a kerti égetésre, a tűzijátékok használatára és minden más fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységre is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tűz észlelése esetén, amennyiben ezt biztonságosan megtehetik, próbálják megfékezni a lángokat és haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat. Az előterjesztések szerint a következő napokban napközben 30-33 Celsius fok közötti hőmérséklet is várható. Bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ezek nem hoznak tartós enyhülést, így az erdőtüzek kialakulásának kockázata továbbra is magas marad. Az Európai Néppárt politikai csoportja ma dönt Branko Grims európai parlamenti képviselő kizárásáról, miután a kizárást a múlt héten hivatalosan is megerősítette az EPP elnöksége. Az SDS európai parlamenti képviselőjét többek között a munkamorál hiányával és a jobb közép, valamint az európai értékek elleni fellépésével vádolják. A mai szavazás előtt Romana Tomc, az EPP-SDS nemzeti delegációjának vezetője, javasolta Grims lemondását. Ahogy egy sajtóközleményben is elmondta, a lemondást az SDS értékeinek védelme érdekében javasolta. Úgy értékelik, hogy Grims nem járul hozzá a politikai csoport munkájához, hanem ellene dolgozik. Grims válaszul azt mondta, hogy az említett határozati javaslatra tekintettel nyilvánvalóan nem az a probléma, hogy túl keveset dolgozom, de zavaró, hogy sokat dolgozom és sikereket érek el. Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a magyar állam megsértette a Szivárvány misszió és Jámbor Sándor gyülekezési jogát, azzal, hogy a rendőrség önkényesen betiltotta az általuk kezdeményezett autós dudálós demonstrációkat a koronavírus járvány időszakában. A strasbourgi székhelyű testület ezért 3000-3000 eurós jóvátételt ítélt meg az érintett szervezeteknek, illetve magánszemélyeknek. Olvasható a Magyar Helsinki Bizottság közleményében. A közleményben kiemelték, hogy a betiltott tüntetések nem jelentettek valós, tényleges kockázatot a vírus terjedésére, mivel a résztvevők között nem volt fizikai kapcsolat. Végül hangsúlyozták, hogy 2003 óta ez volt a 122. strasbourgi panasz, amelyet megnyertek a Magyar Helsinki Bizottság ügyfelei. Sport. Néhány nap múlva kezdődik Ljubljanában az U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokság. A szlovén válogatott újabb sikertörténetre vágyik, mivel tavaly bronzéremmel tért haza Svájcból Daniel Radoszavljevic csapata. Szombaton Csehország ellen, vasárnap Izrael ellen, majd hétfőn Románia ellen mérkőzik a szlovén válogatott.
2: Időjárás.
1: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A délutáni órákban részben kitisztul az ég. Megélénkül az északi északnyugati szél, este a tenger melléken átmenetileg enyhe lesz a bóra. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pályaszent Jákob leágazása Ljubljana irányában, de akadozik a forgalom Drámje és Pletovárje között Maribor felé, továbbá Szlovenske Konyice és Golorebro, valamint Körtina és Szent Jákob között Ljubljana felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy sakmat dalt, mert hogy a népzenét próbálja népszerűsíteni a Magyar Banda nevű formáció, és az egyik népszerű dalukról van szó. Ez a kislemez még a tavaly év végén jelent meg, de nemrégiben készült hozzá hivatalos videóklip, és került tulajdonképpen a köztudatba. Ez a dal már több platformon elérhető, és a szöveg hangulata egyszerre büszke, mulatos és dacos, illetve több fő motívum köré épül, mert hogy nagyon dinamikus és a zene gyógyító, búfelejtő erejét hirdeti, de ott van benne a szerelmi motívum is, hiszen a saktábla színeire utalva megjelenik a gondolat, hogy a világ nem csak fekete vagy éppen fehér, a lírai hős egy gyönyörű, de megfoghatatlan nőről énekel, akiért mindent feláldoz. De ugyanakkor, hogyha jól figyelnek majd a dal szövegére, ott van a küzdelem a balsorssal és az irigységgel, hiszen egyes versszakok az emberi rossz indulatra, a pletykákra és az irigységre reflektálnak. Nos, itt van a legújabb dal a Magyar Bandától, ez nem más, mint a Sakmat, úgyhogy már is érkezzen itt a napi frissben.

Na ez volt a kanyar, itt volt a Szeder. És hát ugye a Friss című műsort is hallhattuk, délután majd megismételjük, úgyhogy még egyszer majd meg lehet hallgatni a Friss eseményt, illetve ugye dalt. 9 óra 23 perc a pontos idő, egy kis zenével folytatjuk, jön a Ladány Bene, meg aztán akkor a Pannonia All-Star Ska Orchestra, és itt lesz velünk a Csamp című dallal.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Tehát hallhattuk, hogy hogy is működik akkor a tudakozó című rovat, és akkor ismételjük el még egyszer az üzenet rögzítő számait. Tehát Szlovéniából, vagyis belföldről a következő kép hívható: 059 09 77 12. Külföldről pedig 00386 59 09 77 12. Egyébként pedig az üzenet rögzítőt lehet ugye másra is használni, nem csak tudakozós kérdésekre, valamilyen észrevételük van, azt is elmondhatják, illetve ha szeretnének például zeneszámot kérni, mondjuk Szívküldibe, akár üzenet rögzítőn keresztül is lehet, és ugye az 0-tól 24 óráig elérhető, azt is akkor ajánljuk a figyelmükbe. Most pedig a zenéket, amik jönnek, Sebelecse nélkület, Kevin és Maris Peti, aztán jön a test, meg a kocsmazaj.

pontosan. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság eltörölte a tiltást egyelőre, illetve felfüggesztette, amely ugye az Orosz Olimpiai Bizottságra volt kiróva, ami pedig azt jelenti, hogy megnyílik az út azelőtt, hogy az orosz sportolók is részt vehetnek az olimpiai játékokon, méghozzá 2028-ban Los Angelesben. Tehát egyébként ez még úgy változhat addig, de jelenleg akkor most így fel lett függesztve. Ez és 2023 óta volt egyébként ugye érvényben ez a felfüggesztés, most egyelőre akkor felfüggesztették a felfüggesztést, és úgy tűnik, hogy akkor 2028-ban a Los Angeles-i olimpián orosz sportolók is részt vehetnek majd, de hogy említettük, hogy ez nem végleges, tehát itt még változhat sok minden. Brody János pedig jön, meg aztán itt lesz Barry White is, utána meg elmondjuk, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban.

Na, ma délután 15 órakor várja majd önöket a terepjáró, benne pedig 4 téma, biztosan. Aztán még az is lehet, hogy bővül a kínálat. Ugye, ez a 4 téma viszont biztos, hogy lesz. Az egyik. Ma teszik közzé a szakmai érettségi vizsga eredményeit. Lendvai kétnyelvű középiskola diákjainak eredményeit Heidinak Prendl Szilvia igazgató összegzi majd. Mindezt tehát akkor a terepjáróban. Szintén a terepjáróban, hogy tűzveszélyes a helyzet hazánkban, ezért mától elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat. Ez egyelőre visszavonásig érvényes. Hogy mit jelent pontosan, arról Szabó Márk összeállításában hallhatnak majd a terepjáróban, és ugye említettük, hogy a tűzveszély miatt narancssárga riasztás is van kiadva az ország egész területére ma, és ugye a következő napokra is. Hivatalosan is megkezdte működését az Ökopark Kft. Tetőszerkezetén elhelyezett 200 kW-os összteljesítményű naperőmű. Kerencsér Józsefet, a vállalat igazgatóját és Magyar János Lendva község polgármesterét Szabó Szuzi kérdezte ezzel a témával kapcsolatban. És negyedik témaként a NAFTA U17-es csapata, mely az U15-össel kivívta az első ligába jutást, az új versenyszezonra is a Novinic Mitya Hermán István edzőpárossal készül. Gönczerit érdeklődött az alapozás programjáról, a játékos keretben történő változásokról. És akkor a részletek majd jönnek a terepjáróban. Úgyhogy ezek a témák várják önöket 15 órakor, mi pedig addig is várjuk önöket, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velünk. Most viszont jön a Most kell eldöntenem, itt a Desperado.

9:52 perc a pontos idő, úgyhogy 8 perc múlva ismételten elérkezik az időpont, amikor jönnek a friss hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Következő órában pedig kiderítjük majd azt is, hogy Európában mely városban a legtisztább a levegő, meg lesznek gyerekgondolatok is, és még sok minden más, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Zorán Sztevánovics a parlament elnöke ma írja alá a helyhatósági választások kiírásáról szóló rendeletet. A választások időpontját november 15-ére határozták meg. A rendelettel meghatározza, hogy mikor kezdődnek a választási eljárások határidei, ami egyben a községi tanácsosi és polgármesteri jelöltségekhez szükséges aláírások gyűjtésének kezdetét is jelenti. A közelgő helyhatósági választások a 9. rendes választások lesznek a független Szlovéniában, és 212 községben rendeznek szavazást. Az első választásokat 1994. decemberében tartották, az akkor újonnan létrehozott 147 községben. A nagyobb községekben az önkormányzati tanácsokat arányos, a kisebbekben pedig többségi rendszerben választják meg. A választásokat kitűző törvényben az országgyűlés elnöke a szavazás napja mellett a választások kitűzésének napját is meghatározza, amellyel megkezdődik a választási feladatok határideje. A gazdasági kamara energia átmenetellel foglalkozó stratégiai tanácsa tegnap Jernej Vrtovec energiaügyi miniszterrel vitatta meg a szlovén gazdaság versenyképességének, energiabiztonságának és a zöld átállás felgyorsításának megerősítését célzó intézkedéseket. A Gözösse hangsúlyozta a gazdaság bevonásának szükségességét minden fontos döntésbe. A Gözösse kiemelte a szakértői alapon meghozott döntések szükségességét az energia területén, valamint a gazdaság képviselőjének bevonását a szlovén energiaágazat jövőbeli fejlődésével kapcsolatos minden fontos döntésbe. A Gözösse hangsúlyozta a megújuló energiaforrások és a hő- és villamos energiatermelők csökkentett hozzájárulási kulcsára vonatkozó állami támogatási rendszer mielőbbi visszaállításának szükségességét, amely az idei év március 31-e után már nem érhető el a vállalatok számára. A Védelmi Ipari Fórummal megkezdődött tegnap Ankarában a NATO kétnapos csúcs találkozója, amelynek középpontjában a szövetség védelmi képességeinek erősítése és a tagállamok katonai kiadásainak növelése áll. Mark Rutte, NATO főtitkár úgy fogalmazott, a transzatlanti védelmi ipar forradalmának küszöbén állunk. Arra kérek mindenkit, hogy vegyünk lendületet, és mutassuk meg, hogy készek és képesek vagyunk arra, hogy bárhol, bármikor megvédjük a népünket. Donald Trump amerikai elnök régóta szorgalmazza, hogy a NATO tagállamok növeljék védelmi kiadásaikat. A szövetségesek 2025-ben vállalták, hogy GDP-jük 5%-ára emelik ezt az összeget, amelyet fokozatosan 2035-ig kell elérni. A tavalyi adatok alapján a NATO tagállamok közül Lengyelország fordította a legtöbbet védelemre, GDP arányosan 4,3%-ot. Sport. Svájc csapata szerezte meg az utolsó menetjegyet a foci VB negyed döntőjébe, azt követően, hogy az éjszaka 11-esek után tudott nyerni Kolumbia ellen 4-3-ra. Svájcon kívül Argentina, Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia és Anglia játszik majd csütörtöktől vasárnapig az elődöntőbe jutásért.
2: Időjárás.
1: Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A délutáni órákban részben kitisztul az ég. Megélénkül az északi északnyugati szél, este a tenger melléken átmenetileg enyhe lesz a bóra. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr Pályasent Jákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Zima és Pletovárje között Maribor felé, továbbá Szlovenske Konyice és Golorebro és Domžale, valamint Szent Jákob között Ljubljana felé.

0: föld.
1: Na, az európai városok levegő minőségét vizsgáló legfrissebb felmérés szerint továbbra is az észak-európai országok teljesítenek a legjobban. A rangsor a levegőben található finom szállópor, tehát a PM2 és feles éves átlagos kondenzátor alapján készül, amely az egyik legfontosabb mutató a levegő tisztaságának és az egészségügyi kockázatoknak a megítélésében. A legjobb eredményeket svéd, finn és izlandi városok érték el, ahol a tiszta levegőhöz kedvező természeti adottságok, kevés ipari kibocsátás és tudatos környezetvédelmi intézkedések is hozzájárulnak. Szlovén városok ugyanakkor jóval hátrébb szerepelnek a listán. A vizsgálatban szereplő két város, Ljubljana és Maribor az európai rangsor alsó harmadába került. Bár az elmúlt évben mindkét városban javult a levegő minősége, még mindig jelentősen elmaradnak Európa legtisztább településeitől. A szakértők szerint a javulásban szerepet játszhatott az enyhébb tél, amely miatt kevesebbet kellett fűteni, valamint bizonyos időjárási körülmények is kedveztek a levegő tisztulásának. Ennek ellenére a közlekedés, a lakossági fűtés és egyes ipari kibocsátások továbbra is jelentős szennyező források Szlovéniában. A kutatás készítői hangsúlyozzák, hogy a levegő szennyezés továbbra is az egyik legsúlyosabb környezetegészségügyi probléma Európában. A finom szállópor hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek kialakulásának kockázatát, ezért a városoknak további intézkedésekre lesz szükségük a levegő minőségének javítása érdekében. Egyébként a cikkben említett szlovén városok helyezései a következők. Ljubljana az 527. helyre került 761 európai város közül, Maribor pedig az 545. helyen van. Na egyébként Budapest 490., Pécs 531, Győr 542, Szeged 583, Debrecen 657, Miskolc 680. Tehát ugye, Budapest jobban szerepel, mint Ljubljana és Maribor. Pécs közel van Ljubljanához, Győr gyakorlatilag Mariborral egy szinten található, Szeged, Debrecen és Miskolc viszont már jóval hátrébb végeztek a rangsorban. Egyébként pedig a lista élén főként ugye északi városok találhatók, ahogy azt említettük, az első 10 pedig akkor a következő. Uppsala, Umea, Faro, Östersund, Narva, Reykjavik, Oulu, Tampere, Luleå és Pori. Tehát ugye ezek mind finn, és hát ugye északi meg izlandi városok. Úgyhogy tiszta levegő, akkor irány észak. Mi pedig irány zenével tovább, Damien Rozier, Hiperkarma, meg a Pointer Sisters.

Na, néhány programot azért ajánlunk a figyelmükbe, és az egyik az már is a mai napra szól, ugyanis ma, szerdán, július 8-án este 6 órakor nyílik meg a Digitalizált Történelem Gyűjtemény című kiállítás a Lendvai Színház és Hangversenyterem kiállítóterében, vagyis ugye az aulában. A tárlat a Heritage nemzetközi projekt keretében készült, és összesen 36 történetet mutat be, amelyek szlovéniai, horvátország és szerbiai helyi közösségekben gyűjtöttek össze. A történetek személyes emlékeken, hagyományos ökológiai tudáson, valamint a természettel és a kulturális örökséggel kapcsolatos életélményeken alapulnak. A különlegesség, hogy a történeteket a mesterséges intelligencia segítségével korszerű digitális formában dolgozzák fel. Mindegyikhez egyedi illusztráció és szlovén nyelvű hangos narráció is készült, így a látogatók nem csak elolvashatják, hanem meg is hallgathatják azokat. A kiállítás azt mutatja be, miként segítheti a modern technológia a szellemi kulturális örökség megőrzését és továbbadását, miközben párbeszédet teremt a generációk és különböző kultúrák között. A kiállítás július 31-ig tekinthető majd meg a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Szervező a Muravidéki Horvát Kulturális Egyesület a Heritage Projekt nemzetközi partnereivel együttműködésben. Tehát ma lesz akkor a megnyitó, este 6 órakor digitalizált történetgyűjtemény, méghozzá Lendvai Színház és Hangversenyterem kiállítóterében, tehát az aulában. Ajánljuk is akkor a figyelmükbe.

No, lesz majd György Jánosi falunap is, méghozzá július 10-én és 11-én. Többek közt lesznek, ugye, koncertek is azok pénteken, és hát például a Búrjánál fog majd többek közt fellépni. Aztán szombaton lesz ugye Lángos Fesztivál, falusi játékok, gyermekprogramok, és úgy szintén koncertek, Duo Savanna, valamint Zlata Zsilla is ott lesz, úgyhogy sok minden fog történni György Jánosban pénteken és szombaton, mindenki legyenek ott. És a hétvégén egyébként megszervezik a 25. fazekas napokat is, magyar szombat fel, ugye pénteken lesz egy szakmai nap, aztán szombaton és vasárnap, tehát július 11-én és 12-én pedig akkor egész napos programok, ezekről majd egyébként akkor szólunk részletesebben is később. Valamint egy program, ami pedig július 14-én kedden lesz, 17 órakor a Bánótai Muravidéki Mintagazdaságban. No, te megtartandó műhely munkára várnak mindenkit, amelynek keretében közösen betakarítják az édeskömény, valamint megismerkednek a friss növénytől az értékes természetes termékekig vezető úttal is. Nők év a vezetésével hidrolátumot és illóolajat készítenek, elsátítva ezek előállítási és felhasználási módját. Ugye szeretettel várnak minden gyógynövény természet és tudás kedvelőt. Részvételi szándékot pedig kérik, hogy erőre erősítsék meg a Muravidékre kukac@gmail.com e-mail címen. Mi pedig zenével folytatjuk, majd jönnek a gyerek gondolatok is.

0: A családban nálatok mindenki magyar? A szülők közül?
1: Az apukám Felire szlovén, meg az egyik mamám egyáltalán nem tud magyarul.
0: És akkor vele szlovénul beszélget?
1: Igen.
0: És így el tudod különíteni, hogy az egyik szülőhöz ilyen nyelven, a másikhoz meg másabb nyelven?
1: Igen, de tulajdonképpen az unokatestvéremnél is így van, és azért a két unokatestvérem tanítsák az apukájukat magyarul beszélni.
0: Elfogadja? Szeretne az apukájuk tanulni magyar nyelvet?
1: Igen.
0: Nagyon jó.
2: Meg az én kis testvérem, aki 4 éves, nem beszél sokat magyarul, és szlovénul többet beszél, mint én.
0: Hogy? Milyen nyelven beszélnek hozzá a szülők?
2: Apuka jobban úgy szlovénul. Meg az óvodában is csak úgy szlovén tanárnők vannak, óvónénik, nem meg magyarok nincsenek éppen.
0: Ugye, mitől függ az, hogy ezt szépen meg tudjátok őrizni, a magyar nyelvet, illetve a tudásotokat? Mit kell csinálni?
2: Beszélni magyarul.
0: És hol kell beszélnetek magyarul?
3: A családban, iskolában, de ott két nyelvűn, meg ilyen városokban, mint Budapest, Magyarország.

11 órakor ismételten hírek, méghozzá friss hírek Faris Dorisztól, aztán a következő órában többek közt majd egy színes összeállítás is várja önöket, méghozzá egy sajtótörténeti érdekesség, úgyhogy számítunk a figyelmükre, maradjanak velünk, jó rádiózást, szép napot!

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 1-7-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Országos fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadék hiány miatt. Ezért mától az egész országban tűzgyújtási tilalom lépett életbe, írta az STA. A tilalom kiterjed a tábortüzekre, a kerti égetésre, a tűzijátékok használatára és minden más fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységre is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tűz észlelése esetén, amennyiben ezt biztonságosan megtehetik, próbálják megfékezni a lángokat és haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat.

0: számítókat. Az előterjesztések szerint a következő napokban napközben 30-33 Celsius fok közötti hőmérséklet várható. Bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ezek nem hoznak tartós enyhülést, így az erdőtüzek kialakulásának kockázata továbbra is magas marad. Szlovénia lesz idén az egyetlen NATO tag, amely a GDP kevesebb, mint 2%-át fordítja alapvető védelmi szükségletekre, derült ki a szövetség becsléseiből. Nem csak az ország hitelessége a szövetségben forog kockán, hanem mindenek előtt a saját biztonságunk, írta Janez Janša kormányfő. Tavaly Szlovénia mellett, amely a jelentés szerint valamivel több mint 1,1 milliárd eurót, azaz a GDP 1,57%-át különítette el védelemre 2025-ben, Albánia és a Cseh Köztársaság is kevesebb, mint 2%-ot különített el. A jelentés szerint az új szlovén kormány elkötelezett a tavalyi hágai csúcstalálkozón tett kötelezettségvállalások teljesítése mellett, amikor a vezetők megállapodtak abban, hogy 2035-re a GDP 5%-ára emelik a védelemre és biztonságra szánt költségvetési kiadásokat. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak, köztük Szerbiának is reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint a tagjelölt országoknak addig is saját reformjaikra és a regionális együttműködés erősítésére kell összpontosítaniuk. Kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán országai még mindig nem használták ki teljes mértékben a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket, pedig az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabadabb áramlása az egész térség versenyképességét javíthatná. A szerb elnök ugyanakkor üdvözölte azt a francia-német kezdeményezést, amely a tagjelölt országok fokozatos uniós integrációját szorgalmazza. Véleménye szerint ez lehetővé tenni, hogy a csatlakozásra váró államok már a teljes jogú tagság előtt részesüljenek az uniós együttműködés egyes előnyeiből. Sport. Az Európa Liga első döntős mérkőzésén játszik ma a szlovén női röplabda válogatott. 18 órától Svédországban szerepel Alessandro Orefice csapata a svéd együttes ellen, a visszavágót pedig szombaton Ljubljanában rendezik. A szlovén csapat jelenleg a 16. helyen áll a világranglistán. Időjárás. Ma először mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A délutáni órákban részben kitisztul az ég. Megélénkül az északi, északnyugati szél. Este a tenger melléken átmenetileg enyhe lesz a bóra. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Zima és Pletovárje között Maribor felé, valamint Szlovenske Konyice és Golorebro között Ljubljana felé.
2: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Sajtó történeti érdekességként tekinthető meg az a vándorkiállítás, amit a Lendvai Könyvtár olvasótermében állított fel a Muravidéki, Pörlekiei és Rábavidéki Szlavisztikai Egyesület. A megnyitón Stefán Kardos egyesületi elnökkel és Franciuszt irodalomtanárral beszélgettünk a szervezetről és a kiállításról. A riporter Botka Ágnes.
1: Torej, szlavisztikai društvo Prekmurja Pörlekiein porábja
2: A Muravidéki, Pörlekiai és a Rábavidéki Szlavisztikai Egyesület tagjai önkéntesek, a szervezet külön státusszal bír a kultúrában. Az utóbbi években igen aktívak vagyunk, és az itt látható kiállítás csak az egyik a tevékenységeink közül. Ezt megelőzően Stefan Szijjártóról készítettünk egyet, aki evangélikus költő, író volt, mert véletlenül rátaláltunk egy eddig ismeretlen könyvére, amely imádságokat tartalmaz. E kiállítást követően minden bizonnyal Frida Kovácsról készítünk majd egy hasonlót, aki írónő volt, és a muravidéki szlovén nyelvjárásban, szlovén köznyelvben és német nyelven is írt. E kiállítást követően minden bizonnyal Frida Kovácsról készítünk majd egy hasonlót, aki írónő volt, és a muravidéki szlovén nyelvjárásban, szlovén köznyelven és német nyelven is írt. Gornja Slavecsen élt. Emellett meg annyi egyéb tevékenységgel foglalkozott. Egyébként szeretnénk még az idén egy dokumentumfilmet forgatni a Priatel című hírlapról, aztán az Amerikánszki Slovenceu Glass című újságról, amit a kivándoroltak jelentettek meg Amerikában, és a Porábje című lapról, ami még ma is megjelenik a Rábavidéken, Szent Gotthárdon, és amely részben muravidéki, illetve rábavidéki tájszólásban íródik. Tervezünk egy szimpóziumot és egy kiadványt is megjelentetni a térségről, aztán egy gyűjteményben adnánk ki a fiatal alkotók munkáit a két térség területéről. Úgy gondolom, nagyon szerteágazó a tevékenységünk, és hogy az egyesületünkkel igyekszünk feltárni minden olyan témát, amelyeket a hivatalos intézményeknek, könyvtáraknak, múzeumoknak eddig nem sikerült lefedniük. Több mint 30 aktív tagunk van, ez hol több, hol kevesebb. Felolvasásokat is szervezünk, egyébként ez a kiállítás is ilyennel párosul. Szervezünk olyan túrákat is, amelyek a muravidéki nyelv és irodalom történetéhez kapcsolódnak. Körülbelül ez lenne a tevékenységünk lényege.
3: Nyilatkozta Stefan Kardos. A Lendvai Könyvtárban látható kiállítást a Priatel című hírlapról Franci Just mutatta be. Az újság kiadásának alapvető indítéka a vidéken élő szlovének tájékoztatása volt az anyanyelvükön. Ezt szorgalmazta Augustics Imre.
4: 1875.
0: szeptember 15-én kiadott egy próbaszámot, és egy hónapot várt. Majd még abban az évben, november 15-én elindította. Bizonyára ez alatt az egy hónap alatt a várható előfizetők számát kívánta felmérni. És mivel előfizetőből lett elegendő, így belevágott ebbe a projektumba, fogalmazhatnánk így. Tehát az előfizetési díj jelentette számára a főpénzforrást. Erre utalnak a vezércikkei, amelyekben többször szólítja fel az előfizetőket a féléves megrendelésre. A lapot javarészt az előfizetés után értékesítette, miközben a hírlap közvetlenül is megvásárolható volt. Például Muraszombatban, az Asher kereskedésnél. 1878-ban az ára 10 krajcár volt, vagyis átszámolva ma 1 euró, miközben az előfizetési díj 20 krajcárba került, amiben az újság ára mellett a szállítási költségek is beleszámítottak.
4: €20, tehát 2 euró, ami most körülbelül ennyi.
3: A társadalmi politikai körülmények kedveztek a lapindításhoz, és ezt a lehetőséget használta ki Augustić.
4: Augustić je ta svoj časopis izdaja v izjemno dinamičnem času, to je bil čas
2: Augustić a hírlapját egy rendkívül dinamikus korszakban jelentette meg, amikor nagyon gyors és mélyreható társadalmi változások követték egymást. Megtörtént ugyanis a kiegyezés az osztrák-magyar monarchián belül. Létrejött a dualizmus, és ez a gyors változás eljutott az akkori Magyarország nyugati peremeire is, a Rába és Mura folyó köztes területére, és elért Muraszombatot, Beltincit, Lendvát és más városokat is. Felgyorsult a fejlődés, hivatalok nyíltak meg, bankok alakultak. Miközben a falvak lakossága a régi társadalmi viszonyok között élt, és elsősorban rájuk kívánt hatni Augustić a Prijatel című lapjával, hogy tájékoztassa őket arról, mi történik hazájukban, az országgyűlésben és az állampolitikában, a nagyvilágban és más vidékeken. Megpróbálta tájékoztatni az olvasóit a kulturális eseményekről, ez volt az elsődleges célja. A másik pedig képezni is szerette volna őket. Ezt szolgálták a tanácsadó rovatai. Nem feledkezett meg a kultúráról sem, minden egyes számban verset is megjelentetett, eredeti nyelven vagy fordításban, illetve prózai szövegeket. Ennek alapján elmondható, hogy ez a hírlap a muravidéki szépirodalom vonatkozásában is fontos volt, és tovább építette azt, ami addig már megjelent.
3: Tudhattuk meg Franci Juszt irodalomtanártól. MMR.

Ahogy említettük az elmúlt órában, hogy lesz majd egy gyertyánosi falunap, és hogy majd közeljük a részletesebb programot, és hát elérkezett az a pillanat, úgyhogy akkor nézzük is. Pénteken lesz majd koncert, méghozzá 10 éves ugye a gyertyánosi tűzoltóegylet, és hát fennállásának alkalmában, nem, turisztikai egylet akart ez most lenni, nem tudom, hogy lett tűzoltóegylet belőle, mindegy. Tehát a gyertyánosi turisztikai egylet 10 éves fennállásának alkalmában, tehát Burjana koncert lesz majd 20 órától, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Aztán pedig szombaton, július 11-én 12 órától lángos lesz már elvitelre. Tehát valaki úgy gondolja, hogy ebédre jó lenne egy kis lángos, akkor itt a lehetőség, lehet majd vinni gyertyánosból. 12 órától egyébként szórakoztató program is lesz a Duo Savarna zenekarral. Valamint akkor érkeznek majd a testvértelepülési vendégek is, akinek majd lesz ugye a fogadása is. No, a 8. Lángos Fesztivál és a Csapatok Gyülekezés az 14 órakor kezdődik majd. Lángos Fesztivál megnyitója a rövid kulturális műsorral, pedig fél órával később, tehát 14 óra 30 perckor, azaz fél háromkor. 15 órától pedig akkor indul a lángos sütőverseny. 18 órakor lesznek a falusi játékok, és ugye akkor lesz a csapatok fogadása, és 17 órakor egyébként az majd, tehát egy órával előtte. 21 órától pedig buli az Ráta Zsila zene együttese. Egyébként pedig gyermekfoglalkozások is lesznek, mint például légvárak, tehát ugrálóvárak is lesznek, és hát kreatív műhelyek is, meg korongozás, meg arcfestés, és fiatal tűzoltók is ott lesznek. Tőlük is lehet majd tanulni egyébként. Úgyhogy látogassanak el Gyertyánosba pénteken, július 10-én, és szombaton, július 11-én. Ajánljuk tehát a figyelmükbe. Lesznek fazegas napok is, ott is mindjárt elmondjuk majd a részletes programot, de előtte Halott pénz érkezik, másolt című dal.

Tehát ugye 25. fazekas napok a hagyományok útján Magyar Szombatván július 10-től 12-ig tart ez a rendezvény. Lesznek egyébként Szlovéniából érkező fellépők is. Na de a pénteki nap, tehát július 10-e, az ugye egy szakmai nap. Aztán július 11-én szombaton 9 órakor már lesz zenés ébresztő a fúvósokkal. Ez főzőverseny, meg 10-től 18 óráig fazekasháznál egész napos tárladvezetés, korongozás bemutató, Somogyi szekér és az őrségi agyag bemutatása is lesz. Vezetett túrák is lesznek, jubilómi megnyitó is lesz, valamint Béli Barog Ádám táncegyüttes is fellép délben, korongozó verseny első fordulja a 13 órakor, majd Budis Bettőn énekesnő műsora következik, tekerünk a fesztiválok között, őrségi fesztiválkor e-bike túrát is szerveznek, tehát 15 órakor lép fel a Szent Lászlói Néptánc csoport, határmenti muravidéki táncokat mutatnak majd be. Aztán ott lesz a Pannonia Citera zenekar, tombola sorsolás is lesz, előretolt helyőrség koncert, kemence kiszedés, valamint DJ Böze, mert lesz egy és retro diszkó. Július 12-én, vasárnap pedig 10-től 18 óráig ismételten fazekasháznál egész napos tárladvezetés, korongozás bemutató, Somogyi szekér, és így tovább. Lesz ismételten, ugye tekerünk a fesztiválok között, tehát őrségi fesztiválkör, e-bike túra, de érkezik majd a Dalsé zenekar gyermekműsora 10 órakor. 11 órakor lesz a korongozó verseny második fordulója. Szombathelyi nótakör műsora is lesz látható, fél 12-kor, délben pedig nóták, népi énekek, szlovén népdalkörök műsora is lesz látható, meghallható. Brassói csillagok 13 óra 30 perckor, Bogja népzenei táncegyüttes 15 órakor, valamint 16 órakor korongozó verseny eredmény hirdetése és tombola sorsolás. Tehát gazdag a kínálat, érdemesen látogatni a 25. fazekas napokra és Magyar Szombatfára.

A szlovén országgyűlés elnöke ma aláírta a határozatot, ami pedig ugye a helyhatósági választásokra vonatkozik, mert ugye Szlovéniában idén lesznek helyhatósági választások, és most már lehet tudni, szeptember 7-én indulnak majd el azok a lépések, amelyeket ugye meg kell tenni, hogy akkor eljussunk majd a helyhatósági választásokhoz, tehát ugye a listák állítása, illetve az aláírások gyűjtése és minden, ami hozzá tartozik. Viszont most már megvan a dátum is, tehát idén helyhatósági választások Szlovéniában november 15-én lesznek, tehát akkor választunk polgármestereket és községi képviselőket, illetve nemzetiségi képviselőket is. Tehát november 15-e. Jön a kávészünet, meg itt lesz a Mumford & Sons.

Kirát, ami volt a délelőtt folyamán a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Farics Doris szerkesztett. És hát hamarosan ugye déli 12 lesz, vagyis bő 7 perc múlva, akkor pedig már a déli krónika várja önöket, de délelőtt ír szerkesztővel Farics Dorisszal és a délutáni műsorvezetővel, Göncz Tamarával. Úgyhogy maradjanak az MMR hullámhosszain, hallgassanak továbbra is bennünket. Jó rádiózás mindenkinek, és szép délutát!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Zoran Stevanovic, a parlament elnöke ma írja alá a helyhatósági választások kiírásáról szóló rendeletet.
1: Országos fokozott erdőtűz veszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadék hiány miatt.
2: Az Európai Néppárt politikai csoportja ma dönt Branko Grims európai parlamenti képviselő kizárásáról.
1: Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, köztük Szerbiára is ez.

0: vonatkozik, mondta Alexander Vučić.
1: Svájc csapata szerezte meg az utolsó menetjegyet a foci VB negyed döntőjébe. Az éjszaka 11-esek után tudott nyerni Kolumbia ellen.
0: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Zorán Sztevanovics a parlament elnöke ma írta alá a helyhatósági választások kiírásáról szóló rendeletet. A választások időpontját november 15-ére határozták meg. A rendelettel meghatározták, hogy mikor kezdődnek a választási eljárások határidői, ami egyben a községi tanácsosi és polgármesteri jelöltségekhez szükséges aláírások gyűjtésének kezdetét is jelenti.
1: A közelgő helyhatósági választások a 9. rendes választások lesznek a független Szlovéniában, és 212 községben rendeznek szavazást. Az első választásokat 1994. decemberében tartották az akkor újonnan létrehozott 147 községben. A nagyobb községekben az önkormányzati tanácsokat arányos, a kisebbekben pedig többségi rendszerben választják meg. A választásokat kitűző törvényben az országgyűlés elnöke a szavazás napja mellett a választások kitűzésének napját is meghatározza, amellyel megkezdődik a választási feladatok határideje.
0: Országos fokozott erdőtűz veszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadék hiány miatt, ezért mától az egész országban tűzgyújtási tilalom lépett életbe, írta az STA. A tilalom kiterjed a tábortüzekre, a kerti égetésekre, a tűzi játékok használatára és minden más fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységekre is.
1: A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tűzészlelése esetén, amennyiben ezt biztonságosan megtehetik, próbálják megfékezni a lángokat és haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat. Az előrejelzések szerint a következő napokban napközben 30-33 Celsius fok közötti hőmérséklet várható. Bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ezek nem hoznak tartós enyhülést, így az erdőtüzek kialakulásának kockázata továbbra is magas marad.
0: Az Európai Néppárt politikai csoportja ma dönt Branko Grims európai parlamenti képviselő kizárásáról, miután a kizárást a múlt héten hivatalosan is megerősítette az EPP elnöksége. Az SDS európai parlamenti képviselőjét többek között a munkamorál hiányával és a jobbközép, valamint az európai értékek elleni fellépésével vádolják.
1: A mai szavazás előtt Romana Tomc, az EPP-SDS nemzeti delegációjának vezetője javasolta Grims lemondását. Ahogy egy sajtóközleményben is elmondta, a lemondását az SDS érdekeinek védelme érdekében javasolta. Úgy értékelik, hogy Grims nem járul hozzá a politikai csoport munkájához, hanem ellene dolgozik. Grims válaszul azt mondta, hogy az említett határozati javaslatra tekintettel nyilvánvalóan nem az a probléma, hogy túl keveset dolgozom, de zavaró, hogy sokat dolgozom és sikereket érek el.
0: Szlovénia lesz idén az egyetlen NATO tag, amely a GDP kevesebb, mint 2%-át fordítja alapvető védelmi szükségletekre, derült ki a szövetség becsléseiből. Nem csak az ország hitelessége a szövetségben forog kockán, hanem mindenek előtt a saját biztonságunk, írta Janez Janša kormányfő.
1: Tavaly Szlovénia mellett, amely a jelentés szerint valamivel több mint 1,1 milliárd eurót, azaz GDP 1,57%-át különítette el védelemre 2025-ben, Albánia és a Cseh Köztársaság is kevesebb, mint 2%-ot különítettek el. A jelentés szerint az új szlovén kormány elkötelezett a tavalyi hágai csúcstalálkozón tett kötelezettségvállalások teljesítése mellett, amikor a vezetők megállapodtak abban, hogy 2035-re a GDP 5%-ára emelik a védelem és biztonságra szánt költségvetési kiadásokat.
0: A Gazdasági Kamara energia átmenettel foglalkozó stratégiai tanácsa tegnap Jernej Vrtovec energiaügyi miniszterrel vitatta meg a szlovén gazdaság versenyképességének, az energiabiztonságának és a zöld átállás felgyorsításának megerősítését célzó intézkedéseket.
1: A Gözöszö hangsúlyozta a gazdaság bevonásának szükségességét minden fontos döntésbe. A Gözöszö kiemelte a szakértői alapon meghozott döntések szükségességét az energia területén, valamint a gazdaság képviselőjének bevonását a szlovén energiaágazat jövőbeli fejlődésével kapcsolatos minden fontos döntésbe. A Gözöszö hangsúlyozta, a megújuló energiaforrások és a hő- és villamos energiatermelők csökkentett hozzá járulási kulcsára vonatkozó állami támogatási rendszer mielőbbi visszaállításának szükségességét, amely az idei év március 31-e után már nem érhető el a vállalatok számára.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a magyar állam megsértette a Szivárvány Misszió és Jámbor Sándor gyülekezési jogát, azzal, hogy a rendőrség önkényesen betiltotta az általuk kezdeményezett autódudálós demonstrációkat a koronavírus járvány időszakában.
1: A strasbourgi székhelyű testület ezért 3000 eurós jóvátételt ítélt meg az érintett szervezetnek, illetve magánszemélynek, olvasható a Magyar Helsinki Bizottság közleményében. A közleményben kiemelték, hogy a betiltott tüntetések nem jelentettek valós, tényleges kockázatot a vírus terjedésére, mivel a résztvevők között nem volt fizikai kapcsolat. Végül hangsúlyozták, hogy 2003 óta ez volt a 122. strasbourgi panasz, amelyet megnyertek a Magyar Helsinki Bizottság ügyfelei.
0: Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak, köztük Szerbiának, reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint a tagjelölt országoknak addig is saját reformjaikra és a regionális együttműködés erősítésére kell összpontosítaniuk.
1: Kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán országai még mindig nem használták ki teljes mértékben a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket, pedig az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabadabb áramlása az egész térség versenyképességét javíthatná. A szerb elnök ugyanakkor üdvözölte azt a francia-német kezdeményezést, amely a tagjelölt országok fokozatos uniós integrációját szorgalmazza. Véleménye szerint ez lehetővé tenné, hogy a csatlakozásra váró államok már a teljes jogú tagság előtt részesüljenek az uniós együttműködés egyes előnyeiből.
2: Sport.
0: Svájc csapata szerezte meg az utolsó menetjegyet a foci VB negyed döntőjébe azt követően, hogy az éjszaka 11-esek után tudott nyerni Kolumbia ellen 4-3-ra. Svájcon kívül Argentína, Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia és Anglia is játszik majd csütörtöktől vasárnapig az elődöntőbe jutásért. Az Európa Liga első döntős mérkőzésén játszik ma a szlovén női röplabda válogatott. 18 órától Svédországban szerepel Alessandro Olefice csapata a svéd együttes ellen, a visszavágót pedig szombaton Ljubljanában rendezik. A szlovén csapat jelenleg a 16. helyen áll a világranglistán. Néhány nap múlva kezdődik Ljubljanában az U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokság. A szlovén válogatott újabb sikertörténetre vágyik, mivel tavaly bronzéremmel tért haza Svájcból Daniel Radoszavljevic csapata. Szombaton Csehország ellen, vasárnap Izrael ellen, majd hétfőn Románia ellen mérkőzik a szlovén válogatott.
1: Időjárás. A délutáni órákban részben kitisztul az ég és megélénkül az északi, északnyugati szél. Este a tengermelléken átmenetileg enyhe lesz a bóra. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szent Jákob leágazással Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Zimály és Pletovárje között Maribor felé, valamint Szlovenske Konyice és Golorebro között a főváros felé. Akadozik a tengermelléki strádaforgalma Raubar Komanda és Studenec között Koper irányában, továbbá Posztojna előtt Ljubljana felé.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, július 8-a van, szerda, 9 perccel vagyunk, 12:30 után, és a délutáni csapattal vagyunk már itt a stúdióban, és arra készülünk, hogy egy újabb, kellemes délután töltsünk el, jó zenék, és természetesen az önök társaságában. P. Barna Lép tovább című dalát hallhattuk az imént, hát önök azért ne lépjenek tovább, ahogy említettük a folytatásban is, rengeteg jó zene várja itt önöket, amiket egyébként a mai hangtechnikus kolléga Lebár Teodor válogat. A délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, pontban egykor friss időjárás és útviszony információkkal várjuk önöket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Addig is folytatjuk tovább zenével. Érkezik, vagyis hát már szól a háttérben a YouTube.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Szerda van, július 8-a, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután friss időjárás jelentését hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Na, lássuk, hogy mik az előrejelzések a mai délutáni órákra. Részben kiderül az ég, a következő órákban északi, északnyugati irányú szél fúj majd Szlovénia szerte, este pedig a tenger melléken rövid ideig gyenge bóra is fújhat. Elszórtan zápor vagy zivatar is előfordulhat a mai nap folyamán. A nappali csúcsfőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, holnap pedig akkor kezdetben többnyire derült lesz az égbolt, napközben pedig kisebb komoly felhők képződnek, a reggeli minimum hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, tenger melléken akár 20 fokig is várható, a nappali csúcsérték pedig 26 és 29 fok között alakul, majd a tenger melléken akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Pénteken nagy részt derült idő várható, délután kisebb eséllyel zivatar is kialakulhat, ismét valamivel melegebb időnk lesz. Szombaton napos időre számíthatunk, délután elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. És ahogy azt hallhatták már a déli krónika folyamán, Szlovéniában országos, fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el, ugyanis a helyenként kialakuló záporok, illetve zivatarok nem csökkentik az erdőtüzek kialakulásának kockázatát. No de, akkor lássuk, hogy mik a jelenlegi hőmérsékletek országszerte. Lent van 23 fokos, Muraszombat 24, Ljubljana és Maribor szintén 24 fokosak jelenleg, Celje 23, Novo Mesto 24, Koper 27, Kradaricán pedig 13 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon és az északkeleti megyékben viszont erőteljesebbé válik a komoly felhőképződés, ezeken a tájakon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat kísérhetik

0: viharos széllökések is egyébként. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatnak. Aztán holnap, azaz csütörtökön gomolyfelhős, napos időre lehet számítani, de a gomolyfelhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, illetve zivatar is. Pénteken általában gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki egy-egy zápor sem. Szombaton pedig többnyire gomolyfelhős, napos idő várható megint csak, északkeleten ismételten nem zárható ki zápor. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lenti 24 fokos, Zalaegerszeg 23, Nagykanizsa 24, Szentgotthárd 24, Szombathely 23, Budapesten pedig 24 fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, a távolabbra utazóknak viszont érdemes számolniuk több helyen is forgalmi dugókkal, illetve torlódásokkal. A Steyr autópályán Szlovenske-Konyice és a Gola-Rebro alagút között Ljubljana felé, a Zima pihenő és a Pletovária alagút között Maribor felé, aztán a tengermelléki autópályán a Raubarkommanda és a Studenec pihenőhelyek között Koper felé, Razdartó és a Raubarkommanda pihenő között Ljubljana felé, illetve a Lesce-Bled, Lucia Strunjan és Smárje Koper utakon is lehet találkozni torlódásokkal. Több helyen munkálatok is vannak ezen kívül, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, Moravidéken ma bárhol találkozhatnak radarral, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, bármerre is vigye önöket az útjuk, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg az úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
1: MMR.

Ugye kezdhetünk újból minden, s jöhet a jó. Vagy hazudhatnád, hogy lehet újra szép.

Az elmúlt években a magyar könnyűzenei piac gyökeresen átalakult, írja a Telex Software. A legtöbben már nem a rádióból, hanem a Spotify-ról és a YouTube-ról vagy más online felületről fedeznek fel új előadókat, és ezeknek a szolgáltatásoknak a magyar toplistáit rendre hazai zenészek vezetik. Első ránézésre ezért magától értetődőnek tűnhetne, hogy ugyanezek a dalok a legnagyobb rádiókban is rendszeresen megszólalnak. A valóságban azonban ez közel sincs így. A streamingben olykor milliós hallgatottságot elérő, a magyar közönség által ténylegesen hallgatott zenék jelentős része alig vagy egyáltalán nem jut el a rádiós rotációkba. Kis túlzással, mintha két külön zenei világ létezne egymás mellett. Az egyikben azok a dalok szólnak, amiket az emberek önként választanak, a másikban pedig azok, amiket a rádiós szerkesztők. Pedig létezik az úgynevezett magyar zenei kvóta, aminek eredetileg éppen az a célja, hogy a hazai előadók nagyobb teret kapjanak a rádiókban. A törvény előírja, hogy a lineáris rádióknak a zenei műsoridejük meghatározott részében magyar zenéket kell sugározniuk. A kérdés nem csak az, hogy papíron teljesül-e ez az előírás, hanem az is, hogy valóban azok a magyar dalok jutnak el a hallgatókhoz, amiket ma a legtöbben hallgatnak. A rádiók szerepe persze teljesen megváltozott. Ma már nincs szerepük abban, hogy melyik előadó lesz sikeres, ettől függetlenül a rádiók ma is emberek millióit érik el, azért továbbra sem lenne mindegy, milyen magyar zenékkel találkozik ott a közönség. Jelenleg az látszik, hogy a szabályozás úgy is teljesülhet, hogy közben a hallgatók által leginkább keresett magyar dalok nem, vagy csak kis részben kapnak érdemi rádiós jelenlétet. Egy Telex birtokába került a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, azaz az NMHH 2025-re összesített adatait tartalmazó dokumentum alapján annak jártak utána, hogyan teljesítik a legnagyobb hallgatottságú rádiók a magyar zenei kvótát. Az adatok szerint, bár a jogszabályi követelmények teljesülnek, a rádiók megtalálták a kiskaput. A dokumentum szerint a legnagyobb hallgatottságú magyar rádiók a Retro Rádió, a Rádió 1, a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió és a Best FM is a jogszabályban előírt arány fölött teljesített 2025-ben a magyar zenékkel. A részletes adatok alapján számos olyan többórás mix műsor is szerepel a magyar alkotásként elszámolt hangfelvételek között, amelyeknél nem ismert, milyen arányban tartalmaznak magyar zeneszámokat. A jogszabály szerint a rádiók az éves zenei műsoridejük legalább 35%-át magyar zenére kötelesek fordítani, a közszolgálati és a közösségi rádióknál ez az arány legalább 50%. A törvény azt is előírja, hogy a magyar zenéken belül legalább 25%-nak 5 éven belül készült új műnek kell lennie, és a kvótát nem csak éves átlagban, hanem a nappali, nagyjából 5 és 24 óra közötti műsorsában is teljesíteni kell. Papíron valamennyi vizsgált rádió túlteljesítette a törvényi minimumot. A részletes adatok között azonban több olyan elem is található, ami kérdéseket vet fel. Ha érdeklik Önöket a részletes adatok, akkor érdemes beleolvasni a Telex cikkébe, de egy dal után még mi is szemezgetünk majd ebből a cikkből egy picit, viszont előtte szóljon a Szép új világ az előretolt helyőrségtől.

Az imént ugyebár a Telex After cikkéből szemezgettünk, és bár mi az adatokkal nem fogunk most foglalkozni, azért érdekes, hogy több kiadót is kérdeztek a friss szerzemények rádióban szereplésével kapcsolatban. A Gold Records vezetője szerint a rádiós szerkesztők továbbra is abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a magyar zenék kockázatosabbak a hallgatottság szempontjából, ezt azonban a streaming adatok nem támasztják alá. Mint mondta, a Spotify és a YouTube magyar toplistáin jellemzően hazai előadók szerepelnek az élmezőnyben, ezért szerinte indokolatlan, hogy a rádió kínálata ezt nem tükrözi jobban. Szerinte a helyi zenei tartalom előírása nem magyar sajátosság. Az Európai Unió több országában is hasonló szabályok védik a nemzeti kultúrát. A többek között Curtis, Zséda vagy Bongor megjelenéseit kezelő Magneuton vezérigazgatója, Csontos Noémi Virág szerint a magyar zenei rádiós jelenlétének problémája jóval túlmutat azon, hogy a rádiók betartják-e a magyar zenei kvótát. Szerinte a piacot ma gyakorlatilag a rádió egy hálózata uralja, ami egy szűk zenei profilt követ, ezért a jelenleg legnépszerűbb magyar előadók jelentős része egyszerűen nem illeszthető be a rotációjába. Szerinte emiatt nem alakul ki valódi párbeszéd a rádiók és a zeneipar között, miközben a kiadók és az előadók napi szinten követik a hallgatói igényeket a streaming platformok adatai alapján. Tóth Gergő, az Azaria, Dash vagy a Carson Coma mögött álló Supermanagement ügyvezetője szerint a rádiók jelentősége az elmúlt években érezhetően visszaesett a magyar zeneiparban. Úgy fogalmazott, ma már egy előadó felépítésének nem része, hogy a rádiós játszásokon keresztül szerezzen fizető közönséget. Helyette a streaming platformok váltak a legfontosabb csatornává. Szerinte a digitális felületek demokratizálták a zeneipart. Ma már egy előadó kiadói vagy rádiós támogatás nélkül is képes lehet közönséget építeni. Annak örülne, ha a nagy rádiókkal ismét könnyebb lenne együttműködni, például egy-egy dal premierje kapcsán. A magyar zenei kvóta szerinte segíthet a hazai előadóknak, de a rádiók mai piaci erejét már jóval szkeptikusabban látja. A Supermanagement vezetője szerint nehéz megítélni, hogy a rádiók következetes kvóta betartása mennyiben alakította volna át a jelenlegi magyar előadói piacot. Úgy látja, a közönség jelentős része ma már inkább a streaming platformokon hallgat zenét, ugyanakkor szerinte a rádiós szerkesztők sokszor indokolatlanul óvatosak a magyar feltételekkel. Ez szerint a streaming statisztikák sem igazolják, hiszen saját példával élve több előadójuk is meghaladja a 700 ezer havi Spotify hallgatót. Tóth Gergő arról is beszélt, hogy a rádió már nem tölti be azt a sztárcsináló szerepet, amit korábban például a Petőfi Rádió képviselt. Még évekkel ezelőtt sok előadó tudatosan rádióbarát dalokat írt a nagyobb ismertség reményében, ma már a művészeket sokkal inkább a YouTube trend listái és a streaming platformok eredményei motiválják. Bár vannak olyan producerek és DJ-k, akik továbbra is kifejezetten rádiós slágerek készítésére specializálódnak, szerinte a gyakori rádiós játszás önmagában már nem elegendő ahhoz, hogy egy előadó jelentős koncertközönséget építsen maga köré. Összességében tehát a rádiók formailag megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, és a jogszabály a jelenlegi formájában alkalmas lenne arra, hogy több magyar zene szóljon a rádiókban. De nem látszik arra túl sok akarat, hogy ezt a szabályt betartsák, vagy a hatóságok betartassák. Pedig abban látszólag minden szereplő egyetért, hogy a magyar zene támogatása továbbra is fontos cél. A kérdés az, hogy ez a szabályozás alkalmas-e arra, hogy ösztönözze a rádiókat, hogy a hallgatók által is keresett magyar zenéket játsszák, vagy továbbra is kiskapukat fogják keresni majd. No, ennyi információval érkeztünk mi most így a Telex After cikkéből, de ahogy említettük, önök is nyugodtan nézzenek bele, esetleg a statisztikákba, érdekes dolgok vannak itt még megjelentetve, úgyhogy ha idejük engedi, akkor akár ebből a cikkből is lehet olvasgatni a délután folyamán. Minden esetre mi folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, méghozzá magyar zenékkel érkezik a Kovalszky meg a Vega és a Hiszek benne című daluk.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy sakmat dalt, mert hogy a népzenét próbálja népszerűsíteni a Magyar Banda nevű formáció, és az egyik népszerű dalukról van szó. Ez a kislemez még a tavaly év végén jelent meg, de nemrégiben készült hozzá hivatalos videóklip, és került tulajdonképpen a köztudatba. Ez a dal már több platformon elérhető, és a szöveg hangulata egyszerre büszke, mulatos és dacos, illetve több fő motívum köré épül, mert hogy nagyon dinamikus és a zene gyógyító, búfelejtő erejét hirdeti, de ott van benne a szerelmi motívum is, hiszen a saktábla színeire utalva megjelenik a gondolat, hogy a világ nem csak fekete vagy éppen fehér, a lírai hős egy gyönyörű, de megfoghatatlan nőről énekel, akiért mindent feláldoz. De ugyanakkor, hogyha jól figyelnek majd a dal szövegére, ott van a küzdelem a balsorssal és az irigységgel, hiszen egyes versszakok az emberi rossz indulatra, a pletykákra és az irigységre reflektálnak. Nos, itt van a legújabb dal a Magyar Bandától, ez nem más, mint a Sakmat, úgyhogy már is érkezzen itt a napi frissben.

A tankcsapda után már szól is a The Beavers dala pontban 2-kor, pedig akkor a legfrissebb hírek várják majd önöket, és itt egy kis korrigálással érkezünk, ugyanis nem Jobbágy Klára a délutáni hírszerkesztő, hanem Fticser Inez, ő fogja tehát akkor önöket várni 2-kor a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. Zorán Sztevanovics, a szlovén parlament elnöke november 15-ére tűzte ki a helyhatósági választásokat. A szavazáson Szlovénia mind a 212 községében községi tanácstagokat és polgármestereket választanak a következő 4 éves ciklusra. A választások hivatalos kiírásának napja szeptember 7-e. Ettől az időponttól kezdődnek a választási eljárásokhoz kapcsolódó határidők. Az első választásokat 1994. decemberében tartották az akkor újonnan létrehozott 147 községben. Magyar Péter, magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcson rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak Budapesten vagy Kijevben. A kormányfő megerősítette, Magyarország Ukrajnát tekinti az áldozatnak, továbbra is humanitárius segítséget nyújt, de fegyvereket és katonákat nem küld. Hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország elkötelezett az erős és egységes NATO mellett, valamint fokozatosan növeli védelmi kiadásait. Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat felgyorsítása érdekében alkotmánymódosító eljárást indított a montenegrói parlament az igazságszolgáltatás és a központi bank működésének szabályozásáról. A kezdeményezést 74 igen és 3 nem szavazattal fogadták el. Az alkotmánymódosítása az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások egyik kulcsfontosságú feltétele. Montenegro célja, hogy 2028 az Európai Unió 28. tagállamává váljon. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége augusztus 31-ig meghosszabbította a Közel-Keletre vonatkozó biztonsági figyelmeztetését. Az ügynökség továbbra is arra kéri a légitársaságokat, hogy a térségben fennálló biztonsági kockázatok miatt kerüljék Irán, Irak és Libanon légterét. A döntés hátterében a térségben fokozódó feszültség áll. Az iráni forradalmi gárda amerikai katonai létesítményeket vett célba Bahreinben és Kuwaitban, miután az Egyesült Államok korábban csapásokat mért iráni célpontokra. Sport. 9 év után távozik a horvát labdarúgó válogatott éléről Zlatko Dalic. Az 59 éves szövetségi kapitány irányításával Horvátország ezüstérmet nyerte a 2000

0: 2018-as, majd bronzérmet szerzett a 2022-es labdarúgó világbajnokságon.
1: Időjárás.
0: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A délutáni órákban részben kitisztul az ég. Megélénkül az északi, észak-nyugati szél. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmében torlódások alakultak ki a Steyr autópályán, Szlovenszky-Konyice és Golorebra alagút között Ljubljana irányába, valamint a Zima pihenőhely és Pletovárje között Maribor irányába.
1: MMR. A zene összeköt.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Flom Orsi valaki című dala után mi ismét egy kicsit témázgatunk, csak most sorozatügyileg, méghozzá egy olyan sorozattal kapcsolatban, ami talán a legtöbb hallgatóknak nem lesz ismeretlen. Ugyanis visszatért a Dokik, na de hogy vajon örülünk mi ennek, arról Varga Bence írt a fidelio.hu oldalán. A Dokik egyszer már megtalálta a maga tökéletes lezárását, egy olyan finálét, amely nem csak elbúcsúzott a szereplőktől, hanem helyet is hagyott a néző képzeletének. 16 évvel később mégis visszatérhetünk a Szent Szív kórházba, ahol a régi arcok új szerepekben próbálják továbbvinni a történetet, immár egy másik generáció mellett. A folytatás összességében szerethető, ismerős és működő. Mégis ott marad az érzés, hogy igazán megújítani nem sikerült. Na de lássuk akkor a részleteket. Bizonyára sokan vegyes érzelmekkel fogadták a hírt, hogy új évadot kapott a Dokik. Egyrésztről kultikus szitkomról van szó, amelynek mindig örömmel merülni sajátos fantázia világában. Másrésztről a rajongók jól emlékezhetnek még az elátkozott 9. évadra, amelyet látva mindegyikben ugyanaz a kérdés merülhetett fel, erre mégis mi szükség volt? Miért kell egy kerek, szépen lezárt történetet továbbvinni, minden látható cél és mondani való nélkül folytatni? Mi szükség új karaktereket a középpontba állítani a régi, jól bevált, szerethető főhősök helyett? Az alkotók most végül is arra tettek kísérletet, hogy még egyszer életet leheljenek a produkcióba. Visszahozták az eredeti szereplőgárda egy részét, és megpróbálták valamiképpen tovább mesélni JD és társai sztoriát, elképzelni, hogyan is nézhet ki az életük 16 évvel később. Na de, hogy vajon jól tették ezt? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, érdemes előbb visszagondolni, mitől is volt igazán jó ez a sorozat. Miért indokolt egy alapvetően magas művészettel foglalkozó portálon egy közönséges szitkomról beszélni? A Dokik ereje leginkább abban rejlett, hogy bár szórakoztató, rövid epizódokkal dolgozott, az alkotók mégis képesek voltak a történetet drámával megtölteni. Ezt a szitkomok közül talán csak az Office-ról, esetleg a Futottak még című sorozatról mondhatjuk el jó szívvel. Minden rész ugyanazzal a jól működő dramaturgiával dolgozott. A 20 perces játékidőből körülbelül 18 a komikummal telt. Néhol gyermeki, szinte infantilis, meseszerű poénokat kaptunk, máskor nagyon is komoly, mai szemmel nézve egyáltalán nem PC viccekkel nevetett a rasszizmuson, a halálon vagy éppen a szexualitáson. Még nem az utolsó két percben a forgatókönyvírók csavartak egyet a történeten, és hirtelen komolyra fordították a szót, rámutatva, hogy amit eddig komikusnak gondoltunk, az valójában nem az. Hiszen mégiscsak egy kórházi sorozatról van szó. Ennek a nagyon egyszerű dramaturgiának köszönhetően a Dokik tényleg szép gondolatokat tudott megfogalmazni a halálról, gyászról, felelősségről, szeretetről, barátságról, kitartásról, hitről és sok minden másról is. Az epizódok végén a néző joggal érezhette úgy, hogy a könnyed kikapcsolódáson túl kapott is valamit. Persze ezek a tanulságok is, érzelmes finálék, nem mindig tartogattak világrengető felismeréseket, de mégis újra meg újra kísérletet tettek arra, hogy mélységet adjanak az egyébként súlytalannak tetsző cselekménynek. Az eredeti széria 8 évadot ért meg, nem, a 9-ről továbbra sem vagyunk hajlandók tudomást venni, írja a szerző, ami elég hosszú volt ahhoz, hogy a főszereplők látványos jellemfejlődésen menjenek keresztül. Sőt, még a kevésbé fontos mellékszereplőknek is sikerült valamennyire árnyalni a történetet. Láttuk összeomlani a sokáig rendíthetetlennek tetsző Dr. Cuxot, megértettük, hogy a főorvos Bob Kelso valójában nem gonosz, csupán kemény szívűnek kell maradnia, hogy elvezesse az intézményt. Vagy épp végignéztük, hogy az önértékelési zavarokkal küzdő Elliot lassacskán elfogadja és megtanulja tisztelni önmagát. És ott van persze a sorozat főhőse JD is, aki igazán ellentmondásos figura. Egyszerre melegszívű, kedves, érzékeny, örök álmodozó és nem mellesleg törődő orvos, másrészről azonban nagyon is tökéletlen figura, aki rengeteg kifogásolható dolgot tesz, gyakran tapintatlan és árt azoknak is, akiket szeret. Na mi ebből a cikkből még szemezgetünk a folytatásban, viszont egyelőre érkezzen egy zene, Dobrádi Ákos fog énekelni, tőle pedig a Hallgassa szívedre című dal fog szólni.

És ugye a dokikkal foglalkoztunk még a dal előtt, és ahogy a cikkben is írják, mindent egybevetve a sorozat egy nagy felnövés történet, nem kizárólag a főhősé. Valamennyi epizód egy-egy újabb állomás volt a különböző jellemek számára. A nézők velük együtt hasalhattak el a hétköznapi kihívások buktatóin, hogy aztán felfelállva továbbra is esendő emberekként ugyan, de egy kicsit erősebben és bölcsebben folytassák az életet. Épp ezért volt nagyon helyén való és szép a 8., azaz utolsó évad lezárása, amely a néző képzeletére bízta a továbbiakat. A fantázia egyébként is a dokik egyik legfontosabb eleme. A JD fejében játszódó szürreális asszociációtár a sorozat védjegyévé vált. A fináléban a főhős utolsó fantáziája elevenedett meg, amely ezúttal nem abszurd és tréfás volt, hanem egyfajta vízió, ideálkép arról, milyen életet képzel el magának és barátainak. Majd pedig feltette a kérdést, kimondta, hogy a fantáziám nem válhatnak valóra, legalább most az egyszer, majd elsétált az éjszakában. Hatásos lezárás volt, és épp ezért nehéz helyén kezelni a legújabb évadot, amely szerencsére közel sem olyan szörnyű, mint az Inkriminált 9. szezon, de valahol mégiscsak hasonló kérdést vett fel az íróban. Biztos, hogy erre szükség volt? Érzése szerint az alkotók lényegében megfosztottak minket attól, hogy mi magunk képzeljük el a történet folytatását. Például azt, vajon együtt marad-e végül JD és Elliot, vagy hogy Dr. Cox képes lesz-e betölteni azt a pótapa szerepet, amelyre a főhős olyannyira áhítozott. Az új szezon története szerint JD visszatér a Szent Szív kórházba, ahol Dr. Cox hamarosan közli vele, szeretné, ha ő venné át tőle a főorvosi posztot. Mindeközben a régi szereplők már nem ifjú rezidensek, hanem az intézmény legfontosabb rutinos tagjai. Az ő feladatuk tanítani és támogatni a fiatal kollégákat. Az új generáció azonban már egészen más problémákkal néz szembe, legalábbis látszólag. A 10. évad egyik gyengesége ugyanis, hogy többnyire nem csinál mást, csak elismétli az eredeti széria alapvető kérdéseit és témáit. Például a túlzottan elbizakodott rezidens megrendül az első komoly hibája után, még egy másik fiatal orvos például nem képes érzelmi támogatást nyújtani az elhunyt betegek hozzátartozóinak. Ezeket jól ismerjük már. Mindeközben az eredeti szereplők az idő múlásával néznek szembe. Carla változó korba lép, Turk a kiégéssel küzd, Dr. Huxot pedig súlyos autoimmun betegséggel diagnosztizálják. Nagyívű drámák lehetnének ezek, csak hogy az évad mindösszesen 9 epizódból áll. 9-20 perc pedig alig ha elegendő arra, hogy jelentős jelenfejlődést és nagyobb az egész szezonon átívelő drámát bontson ki. Nincs elég idő az új karakterekhez való kötődésre, a felmerülő nehézségekre pedig rendre hasonló választ adnak az alkotók. Az utolsó 3 epizódban egészen konkrétan ugyanaz a felismerés ismétlődik meg többször is. A sorozat legerősebb karaktereinek, Carlának és Dr. Cox-nak is el kell fogadnia, hogy mostantól nekik kell másokra támaszkodniuk. Mindeközben JD szinte probléma nélkül stresszmentesen látja el a főorvosi teendőit, holott az eredeti széria fontos állítása volt, hogy ez a pozíció rengeteg lemondással, kegyetlenséggel és kompromisszummal jár. Ha a cikk elején az író azt emelte ki, hogy a dokik képes volt valami komolyan vehető drámát csempészni minden részbe, ebből egy kicsit elveszett, a tanulságokban nincs semmi új, a szálakat pedig kissé összecsapva varják el. Mind azonáltal mégiscsak valami szerethető ebben az évadban. A poénok és a fantázia jelenetek ugyanúgy élvezetes, kreatívak. Zach Braff és Donald Faison között változatlanul remek a kémia, és a sorozat történelem legszebb románca továbbra is tart közöttük. Az alkotóknak egészen ügyesen sikerült reagálni a 8. évad óta eltelt 16 év változásaira. Különösen vicces, amikor például egy kigyúrt fiatal azért kerül kórházba, mert egy TikTokon terjedő étrendet követve kizárólag fehérjét hajlandó fogyasztani. De ugyanígy önironikus gesztusnak hat Sibi, vagyis Sibi, az új HR-es munkatárs felbukkanása is, aki minden egyes rázósabb poénnal vagy Cox monológnál azonban felbukkan a háttérben, és jelzi, hogy ma már ez nem igazán fér bele. Összességében senkit nem beszélne rá az író arról, hogy adjon egy esélyt ennek az évadnak. Múltidézésnek mindenképpen jó. Csak közben megerősíti abban a felismerésben is a nézőket, hogy minden alkotásnak, legyen az film vagy sorozat, megvan a maga szükséges ideje és ideális lezárása. Persze az is lehet, hogy talán csak a nosztalgia beszél az íróból, a dokik ugyanis megboldogult tinédzser évei különös fontos szereplője volt.
Hát, ahogy ezt az író is írta, ugye minden sorozatnak, illetve filmnek megvan a maga szükséges ideje, ideális lezárása. Ezt még Hollywoodnak úgy tűnik, hogy tanulnia kell, nem csak ami a dokikat illeti, hanem ami bármilyen sorozatot is illet, ugyanis a korai 2000-es, illetve 2010-es évekből rengeteg olyan sorozat van, amit visszahoztak, és sajnos nagyon sokszor elő is fordul, hogy ezt rosszul tették. Minden esetre, ha önöknek felkeltette az érdeklődését, akkor lássanak bele a Dokik 10. évadába, mi pedig folytatjuk addig továbbra is zenékkel, érkezik a Tabu és a Nakonec Sveta.

Charlie-nál a szólt, nálunk pedig már hamarosan a terepjáról fog, még hozzá 4 témával várjuk majd önöket 3 órától, de hogy melyek is ezek pontosan. Ma tették közzé a szakmai érettségi vizsga eredményeit. A lendvai kétnyelvű középiskola diákjainak eredményeit Heidinyák Brendel Szilvia igazgató összegzi. Erről hallhatnak a mai terepjáró első témájában. Aztán második témánkban arról, hogy tűzveszélyes a helyzet hazánkban, ezért mától elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat, ami egyelőre visszavonásig érvényes. Hogy ez mit jelent, pontosan arról Szabó Márk összeállításában hallanak. Harmadik témánkban arról, hogy hivatalosan is megkezdte működését az Ökopark Kft. Tetőszerkezetén elhelyezett 200 kW teljesítményű naperőmű. Gerencsér Józsefet, a vállalat igazgatóját és Magyar Jánost, Lendva község polgármesterét Szabó Szuzi kérdezte. Záró témánkban pedig akkor arról, hogy a NAFTA U17-es csapata, mely az U15-tel kivívta az első ligába jutást, az új versenyszezonra is a Novinic Mitja Hermán István edzőpárossal készül. Göncedit érdeklődött az alapozás programjáról és a játékos keretben történő változásokról. A részletekért tartsanak velünk 3-kor, várja önöket a terepjáról.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A 2025-2026-os tanévben a tavaszi vizsgaidőszakban közel 10.300 jelölt tett szakmai érettségi vizsgát 142 szlovéniai iskolában vagy más oktatási szervezetben. A végzősöket ma tájékoztatták az eredményekről. A lendvai kétnyelvű középiskolában 28-an vizsgáztak. Valamennyien sikerrel jártak, aranyérettségiző azonban nem volt. Két diák 21 pontszámot gyűjtött be. Heidinjak Prendl Szilvia igazgató a szakmai érettségi vizsga eredményei mellett a záróvizsga eredményeit is összegezte Szőke Krisztina mikrofonja előtt.
2: A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-os tavaszi vizsgaidőszakban 28 diák tett szakmai érettségi vizsgát 5 oktatási programban. Minden vizsgázó sikeresen teljesített, tehát 100%-os az eredmény. Ugyanilyen kiváló eredményt értek el a záróvizsgázók is, mind a 28 jelölt sikeresen befejezte a tanulmányait. A szakmai érettségi eredményei tehát jók, az átlagos pontszám 15,5, ami még haladja a tavalyi 15,2 pontos átlagot, pont úgy a záróvizsga eredményei is átlagban nagyon jók, 4 diák elérte a maximális 5 pontszámot.
3: A záróvizsgán maximális 5 pontszámot Tiara Poredos és Zala Virág ért el a fodrász szakon, Alen Glavács a cserépkályha építő kerámia burkoló szakon, valamint Enei Donko a biotechnológiai és élelmiszeri szakon. Heidinjak Prendl Szilvia igazgató továbbá elmondta.
2: Az elért eredményekkel elégedettek vagyunk, ezek igazolják a pedagógusaink magas színvonalú munkáját, diákjaink felelősségteljes hozzáállását, valamint a szülőkkel és a vállalatokkal kialakított eredményes együttműködést, amely persze jelentősen hozzájárul a diákok magas színvonalú gyakorlati képzéséhez. Ezután szívből gratulálok minden szakmai érettségizőnek és záróvizsgázónak, és köszönetemet fejezem ki úgy a tanároknak, a vállalatok szakmai mentorainak és a szülőknek is, akik jelentős mértékben hozzájárultak az elért eredményekhez.
3: Hangsúlyozta a Heidinjak Prendl Szilvia igazgató. Folytatva?
2: Természetesen minden arany vagy gyémánt érettségi diáknak minden iskolán külön örülnek, de az én meggyőződésem az, hogy valójában nem csak ez tükrözi az iskola eredményeit, legalább ennyire fontos, hogy minél több diák sikeresen fejezze be tanulmányait, és megszerezze azt a tudást, valamint azokat a kompetenciákat, amelyekre a továbbtanulásban vagy a szakmai pályafutása során építhet. És az idei 100%-os eredmény a szakmai érettségén és a záróvizsgán, ezért számunkra a közös munka és az oktatás magas színvonalának fontos visszaigazolása.
3: A diákoknak mi is gratulálunk, és további sok sikert kívánunk az életútjukon.
1: Tűzveszélyes a helyzet hazánkban, ezért tegnaptól elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat, amely egyenlőre visszavonásig érvényes. Hogy ez mit jelent pontosan, arról Szabó Márk összeállításában.

0: hallanak.
1: Ja, de Jansko, tá velika požárna ogroženost je četrta stopnja.
2: Negyedik szintű tűzveszélyes helyzetet hirdettünk ki országos szinten a mai nappal. Mivel igen hamar keletkezhet ilyen száraz és gyakran szeles körülmények közt tűz, ezért tilos mindennemű tűzgyújtása, égőtárgyak természetben való eldobása, pirotechnikai és tűzijátékok használata. A polgári védelem alakulatai és a hivatásos, valamint önkéntes tűzoltók számára ez azt jelenti, hogy fokozott készültségben vagyunk, hogy igény esetén hamar ki tudjunk érkezni a tűzhelyszínére. 2022-ben és azóta igen komoly további tapasztalatokat szerzett a polgári védelem a tűzesetek megelőzésében és kezelésében. Fontos tudni, hogy május 15-től tűzoltó repülőink is folyamatos készenlétben állnak, és igény esetén az egész országban bevethetők.
3: Leon Behin mondja ezt országunk polgárvédelmének első embere. Miután a mediterrán térségben, sőt nálunk is egyre inkább szaporodnak a tűzesetek a természetben, és a nedvesebb légtömegek nagyrészt elkerülnek bennünket, ezért várható volt ez a lépés. Az igazgatóság drónokkal és repülős egységekkel is folyamatosan ellenőrzi a talajt, hogy azonnali reakcióval elejét lehessen venni a nagyobb tűzeseteknek.
1: Letalska enota praktično v 20 minutah do 25 minutah lahko vzletimo.
2: A repülős egységünk akár 20-25 perc alatt is ott tud teremni a helyszínen. Például a Ptuj mellett is a napokban volt bevetése. A hadsereg és a rendőrség helikoptereire is számíthatunk, önkéntes tűzoltóink pedig szintén nagyon gyorsan képesek beavatkozni. Ha szükség lesz rá, akkor a C-alarm rendszert is élesítjük. Ezt a telefonos értesítést idén már egyszer a márciusi viharkárok miatt kellett alkalmaznunk, és tűzesetén különösen hasznosnak értékeljük. De ahogy azt az utóbbi évek megmutatták, a nyára tűzesetek mellett rejtegethet még egyéb kellemetlenségeket is. Szélviharok, jégesők és áradások is felléphetnek, mert a nyári paletta manapság már egyre szélsőségesebb.
3: Készenlétben vannak a polgárvédelem viharkárokat elhárító egységei is, hisz például Komenda mellett volt már ilyesmire is szükség idén, tette hozzá Behin igazgató.
2: A védelmi és mentési kapacitásaink az utóbbi 5 évben, reagálva a klímaváltozás egyre hevesebb jelenségeire, komolyan megerősödtek országunkban. Sokkal több gépünk, felszerelésünk van. Új egységeink álltak fel, rengeteget fektettünk a képzésbe, a toborzásba. Sokkal felkészültebbek vagyunk a segítségnyújtásra, és nem csak itthon, hanem külföldön is. Ez azért fontos, mert ha mi is nagy bajba kerülnénk, akkor szintúgy segítséget kérnénk külföldről.
3: Tehát minden potenciálisan tüzet okozó tevékenységet szüneteltetni kell, amíg nem változik az időjárás és jön kiadósabb csapadék. Ha mégis tűz keletkezne vagy tüzet venne észre a természetben, akkor pedig egyből tárcsázza a 112-es segélyhívó számot. A terepen ezentúl a felügyelőség és a rendőrség is szavatolja a tilalom betartását.
0: Hivatalosan is megkezdte működését az Ökopark Kft. Tetőszerkezetén elhelyezett 200 kW-os összteljesítményű naperőmű. Gerencsér Józsefet, a vállalat igazgatóját és Magyar Jánost, Lendvakösség polgármesterét Szabó Szuzi kérdezte.
4: Mióta vártak erre a lehetőségre, vagy erre a megoldásra?
5: Egy néhány éve már volt ez az ötlet, vagyis amikor megjelent ez a fajta lehetőség, még jobban valahogyan aktuális volt a gondolkozás a 2019 után, amikor a Covid miatt a villanynak az ára 3-szoros és 4-szörösen megemelkedett. Az árokra ráhatni ebben nem tudunk, nem bírunk, de a mennyiségen körözti, szóval annyivel kevesebb villanyt kell vásároznunk, avval még valami módon akkor a költségnek a magasságát valami módon csökkentjük.
4: Milyen mértékben csökkenti az Ökopark Kft. Áramköltségeit ez a 200 kW-os teljesítmény?
5: Az Ökopark évente kb. 950-980 ezer kWh villany fogyaszt, és ez a villany, ami produkálva lesz, ez egy olyan szerződik volt kötve az elektroval, hogy az egész villanyt mi a vízforráson, Gyertyánosba és a pumpákon fogjuk elhasználni. Szóval az azt jelenti, hogy egy negyede villanyt valami módon mennyiségbe csökkent ennyi foglyok. Ami azt jelenti, hogyha évi szinten jó 100 000 euró a villanyköltség, akkor mondjuk rá, hogy kb. 25 000 euró évente valami módon kevesebb a fogyasztás. Az most nem jelenti, hogy a villanyköltség is talán sokkal kevesebb lesz, hiszen a különbözetet még mindig vásároznunk kell, és ottan nem bírunk azon segíteni, hogy milyen ár lesz a jövőben azoknak, akik a villanyt biztosítják. De mennyiségben pedig kb. 20-25%-át a fogyasztásnak csökkenteni fogjuk ebben. Mi majdnem 1 millió kilowatt villanyt használunk évi szinten, úgyhogy ez az üzem még fog termelni évente 220-30 000 kilowattot. A lehetőség arra, hogy még el tudnánk használni a villanyt, még nagyok. Mi a hálózatban nem fogunk semmit eladni. Az egész villanyt, ami meg lesz termelve, azt mi elhasználok arra a fogyasztásra, ami van a Gyertyánosban, Tornessen és a vízforrásokon, és a másik objektokon, amelyikek a vízszolgálásra használva vannak. Úgyhogy az egész villany lényegében, ami nappal meg van termelve, az erre megy, úgyhogy nincsen. Nekünk fölösleg villanyunk nem lesz azért, hogy árulok a szisztemben.
4: Mekkora volt a 200 kilovoltos naperőmű megvalósításának teljes beruházási költsége?
5: A pályázat alapján 144 000 euróba került adóval, szóval adó nélkül kb. 118 000, ebből még egy bizonyos részszubvenciót kapunk az úgynevezett Borzenytól. A községek, hogy úgy mondjam, meg a Lendő község is arra működtek közre, hogy mindenfajta beruházásokra az ökoparknak jóváhagyást kell kapni a tulajdonosok, és ebbe az irányba igen, a Lendő község támogatott bennünket, másképp a beruházást azt önállóan vezettük, szóval nem volt egyben azok a beruházásokkal, amelyeket ezen a téren a község csinálta.
4: Tudtuk meg Gerencser Józseftől, a Lendve Ökopark Kft. Igazgatójától. Magyar János, Lendve község polgármesterétől pedig a következőket tudtuk meg.
6: Társfinanszírozásból pályáztunk, egy konzorcióba másik községekkel együtt jelentkeztünk, és sikeresek voltunk a pályázaton, és azért akkor könnyebb a befektetést kivitelezni, hiszen nekünk csak a tető szerkezet cserélése költség. Az ekoparkon pedig ugyanúgy, ami most utolsó villanyerőmű a hálózatba kapcsolása alkalmával is, hiszen más oldalt még azt is kell tudni, hogy igen, itten több község van társalapító, de Lendva község a legnagyobb község. Itten a volt nagy község szétválása előttről és a szétválása után is a vízrendszer, a szemet elszállítása és különböző egyes dolgok még az ökopark alatt vannak ennek a községeknek is. A másik költségek is társalapítók, persze azoknak is beleegyezés kell tenni, de mindenképpen itt Lendva község a legnagyobb, és úgy gondolom, hogy Lendván és Lendva községben minden, amit tevékenységük van, minden dolgot is ők végeznek Lendva község számára. Ugyanúgy a szemét elszállítás, a vízhálózat karbantartása és működtetése, akkor itt van a szennyvíz hálózat, vízvezeték, a községi közutak is egyébként ők alattuk van, és nagyon fontos, hiszen egy önellátó és a költségek úgymond csökkentése ezzel akkor megvalósul. Más oldalt pedig lehetőségeket kihasználtuk, ahol helyileg a villanyhálózatra kaptunk engedélyeket. Itten a kétnyelvű kettes általános iskola tető szerkezetén, ugyanúgy az egészségház tetőket csináltuk is annak a tetejére, napelemek helyeztünk, akkor a NAFTA fotballpálya új tető szerkezetére is tettünk napelemeket, és ugyanúgy Petesházán kint a Speedway pályán, ott is a tető csere után napelemeket helyeztünk el.
0: A NAFTA U17-es csapata, mely az U15-tel kivívta az első ligába jutást, az új versenyszezonra is a Novinich Mitya Hermán István edzőpárossal készül. Az U19 pedig továbbra is Gregor Bunc edzővel dolgozik, segítője Polarecki Roland. A két korosztályos csapat felkészüléséről Göncedit érdeklődött.
7: Amíg a felnőtt csapatnál komoly szakmai átalakulások történtek, a magyar-szlovén szakmai stáb távozott, érkezett a spanyol vonal, addig az utánpótlásnál maradt a régi. Eddig legalábbis. Mitja Novinich, az első ligába feljutott U17-es csapat edzője nem titkolta, versenyképes serdülő keretet akarnak.
8: Spremembah v ekipi, normálno kot vsako leto. Starejši u 15, so se priključili ekipi u 17.
9: Mint minden évben, így most is változott a játékos keretünk. Az U15-ben az idősebb korosztály feljött, illetve a 17-esek közül is néhány átlépés történt az U19-ben. Biztos, hogy lesz még változás a keretben, de az is, hogy óriási lesz a csapaton belüli konkurencia. Következő napokban várjuk a próbajátékosokat. Lesznek, akiknek sorsáról a felkészülés időszak végén döntünk. Szeretnénk olyan csapatot, amelyet stílusáról, formáról, eredményességéről emlegetnének. A 6-7-es felkészülési program keretében 5 barátságos mérkőzést játszunk. Nagyon sok edzés, kemény munka vár ránk. Bizakodva várjuk az új versenyszezont. Tudjuk azt is, hogy az első és a másodosztály közötti minőségi különbség nagy. Az eltérések a játéktempóban, a fizikális felkészültségben, taktikai érettségben nyilvánulnak meg, ezért hangoztattam, hogy kemény edzés munka vár a csapatra. Úgy vélem, hogy a bajnoki rajtra készen leszünk. Az első ligába jutás célját tavaly tűztük ki, ennek fényében építettük a keretet. A játékosok az idénben szereplésük során képesek voltak kezelni a magasabb tempót és a nyomást. Az idén is élesedik a konkurencia harc. Fiataljaink minden edzésen és meccsen úgy vetik be magukat, hogy ez egy újabb teszt, nekünk pedig le kell belőle vonnunk a tanulságokat. Egymást kell segítenünk abban, hogy még jobbak legyünk.
8: Igralci, ktorí budú sigurno tudi konkurírali alebo pomagali ostalim da postanemo vsi skupaj še bolši.
7: Mondta Mitja Novinic, a NAFTA U17-es csapatának edzője, akinek munkáját Hermann István segíti, aki a felmérésekről beszélt.
10: Az első két nap az a tesztelése folyik, utána felhozójátékok lesznek, egy kis futás. Valójában a jövő héttől fogunk rendesen a szakmai program szerinti munkába belevetni magunkat.
7: István, első benyomás, fiúk, milyen erőlétbe érkeztek vissza?
10: A vezetőedző már múlt héten leadta az otthoni futó, illetve a kondicionális feladatokat. Azokat a gyerekek 90%-ban elmondhatjuk, hogy meg is csinálták, úgyhogy meglepetés nincsen, viszont annak örülök, hogy elég jó hangulatban érkeztek vissza a gyerekek az edzésekre. Mosolyognak, beszélgetnek, vidámak.
7: Az U17-ből mi is átléptünk az U19-be, ahol Gregor Bunc edző lépett mikrofonunk elé. Mint ismeretes, az ifjúsági csapatnak nem sikerült az első ligába jutás. A versenyszezont a Beltinci mögött a második helyen zárták. Milyen lesz a játékos keret az új szezonban? Tettük fel a kérdést.
11: Nem
9: mondanám, hogy a csapat váza maradt, mert a 2006-os játékosok befejezték, többnyire már távoztak is. Ami azt jelenti, hogy szinte teljesen új csapatot kell építenünk. Tehát komoly taktikai és stratégiai átalakulás vár ránk az új igazolásokkal, hogy elérjük azt a szintet, ahol a korábbi bajnokság zárószakaszában voltunk. De ehhez idő kell. Fiatal, jó képességű játékosokra van szükségünk, ha a versenyszezonban a legmagasabb célokért akarunk küzdeni. Még egyszer hangsúlyozom, nem a létszám növelés, hanem a képesség, a minőség a fontos. Megtalálni és igazolni olyan ifjúsági játékosokat, akik nem csak képességeikben, de taktikai és mentális profiljukban is illeszkednek a csapathoz, nem könnyű munka. A 6-7-es felkészülési munkát 3-2-7-es periódusra osztottuk. Lesznek játék és kondicionális edzések, tervezett edzőmérkőzések és az utolsó két hét formacsiszolás. Kemény munka vár a fiúkra.
11: Ampak večinoma bo se to sedelalo za žogo, nekaj bo tudi suhega teka, tako da bo fantom kar naporno.
7: Mondta Bunc edző. Az öltözőből Maj Rusján lépett ki, aki az U19-ben 5 gólt szerzett. Jó volt visszatérni, jegyezte meg, majd így folytatta.
9: Jó eredményeket várunk és az első ligába való feljutást. Ezért fogunk dolgozni. Most a csapattal ismerkedem. Én már korábban is játszottam a NAFTA-ban, de csak egy szezont. Személyes okokra hivatkozva hagytam el a klubkorosztályos csapatát. Tavaly visszatértem az ifjúsági csapathoz, ahol folytatom pályafutásomat. A tavalyi versenyidényben elég jól mutatkozott, de Fortuna elpártolt mellőlünk. Ez nem először történt meg, de utoljára sem. Kemény harc, küzdelem vár ránk az idén is, erre fogunk felkészülni. Gondoljuk, illetve tudjuk, hogy sikerülni fog.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szőke Krisztina, Szabó Márk, Szabó Szuzi és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

A Coldplaytől szólt a Klux, csak most egy kis kubai zenei beütéssel, méghozzá a Buena Vista Social Club közreműködésében közösen hát készített zene. Mi pedig egy kis programajánlóval érkeztünk, ugyanis van egy friss szerzeményünk, ez pedig akkor a következő. Az Art Forest egy 4 napos táborra invitálja a nyári szünetben érdekes programokra vágyó gyerkőcöket a Természet lágyölén címmel. Ez egy nap közis erdei tábor a Bakonaki tónál Nagy Éva erdőpedagógussal. Nagyon sok szeretettel várják a 7-től 12 éves gyermekeket július 27-től egészen július 30-áig 8 és 16 óra között. Érdemes észben tartani, hogy a napközis táborra előre kell jelentkezni, ezt július 20-áig lehet megtenni egyébként, a részvételi díj pedig 200 euró egy főre, a napi díj 55 euró per fő. Jó hír az is, hogy testvérek jelentkezése esetén kedvezményes a jelentkezési díj. No, bővebb információt erről az eseményről az info@artforest.si e-mail címen szerezhetnek, illetve jelentkezni is itt lehet, úgyhogy ha gyerkőcök szeretnének egy kicsit a természet lágyölén kikapcsolódni, játszani és tanulni valami újat, akkor mindenképpen érdemes egy kicsit bővebb információt szerezni, ahogy említettük, info@artforest.si e-mail címen, illetve akkor jelentkezni is erre az eseményre. Egyébként pedig ezen kívül van még egy programajánlónk, mégpedig a mai napra. Ugyanis este 6 órakor nyílik meg a Digitalizált Történetgyűjtemény című kiállítás a Lendvai Színház és Hangversenyterem kiállító terében, vagyis az aulájában. A tárlat a Heritage nemzetközi projekt keretében készült, és összesen 36 történetet mutat be, amelyeket szlovéniai, horvátországi és szerbiai helyi közösségekben gyűjtöttek össze. A történetek személyes emlékeken, hagyományos ökológiai tudáson, valamint a természettel és a kulturális örökséggel kapcsolatos életélményeken alapulnak. A különlegesség, hogy a történeteket a mesterséges intelligencia segítségével korszerű digitális formában dolgozták fel, mindegyikhez egyedi illusztráció és szlovén nyelvű hangos narráció is készült, így a látogatók nem csak elolvashatják, hanem meg is hallgathatják azokat. A kiállítás azt mutatja be, miként segítheti a modern technológia a szellemi, kulturális örökség megőrzését és továbbadását, miközben párbeszédet teremt a generációk és a különböző kultúrák között. A kiállítás július 31-ig tekinthető meg a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A szervezők pedig a Muravidéki Horvát Kulturális Egyesület, a Heritage Projekt nemzetközi partnereivel együttműködésben. És ahogy említettük, nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket ma, 6 órakor a Digitalizált Történetgyűjtemény című kiállítás megnyitójára a Lendvai Színház és Hangversenyterem kiállító terébe, azaz aulájába. Ennyit a programokról, folytatjuk továbbra is zenékkel. Éliás Gyula következik, és a Vári című dala.

15 óra 48 perc a pontos idő, és a hét zeneszámát hallhatták az imént. Természetesen ezt az órát még jobbnál jobb zenékkel zárjuk, aztán pontban 4 órakor Ticsarinez várja önöket a legfrissebb hírekkel, 4 óra után, pontosabban a 4 órai hírek után, pedig akkor megkezdjük a mai slágerkívánságunkat is. Számítunk majd figyelmükre és telefonhívásaikra is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichari Nesz hírszerkesztőt hallják. A washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központja mellett működő választott bíróság elutasította a brit Ascent Resources Slovenia ellen benyújtott keresetét és a csaknem 600 millió eurós kártérítési igényét. A jogvita a petesházi gázkitermelési engedélyei miatt indult, miután 2019-ben a szlovén környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálatot írt elő a beruházáshoz. Szlovénia 2022-ben teljesen betiltotta a hidraulikus rétegrepesztés, azaz fracking alkalmazását. Magyarországon véradásra hívja a lakosságot az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet közölte, hogy a szélsőséges időjárás miatt az elmúlt napokban a szükségesnél kevesebben adtak vért, ezért a következő napokban különösen fontos az önkéntes véradók segítsége a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében. Naponta mintegy 1600-tól 1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg ellátásához elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. A boszniai szerb köztársaság parlamentje elfogadta a szerb nép létfontosságú nemzeti érdekeinek védelméről szóló nyilatkozatot. A dokumentum a Dayton békén megállapodásban rögzített hatáskörök visszaállítását, a nemzetközi főképviselő hivatal megszüntetését és a három államalkotó nép közötti párbeszéd erősítését szorgalmazza. Emellett kiemeli a Szerbiával fenntartott különleges kapcsolatok további erősítésének fontosságát. Donald Trump ismét a Spanyolországgal folytatott kereskedelem leállításával fenyegetőzött, mert szerinte Madrid nem teljesíti NATO kötelezettségeit. A szakértők szerint azonban az Egyesült Államok nem tud kizárólag Spanyolország ellen kereskedelmi intézkedéseket hozni, mivel az EU közös kereskedelem politikája miatt az ilyen lépések az egész uniós piacot érintenék. Bár Trumpnak vannak egyéb szankciós eszközei, azok alkalmazása jogi korlátok is nehezítik. Sport. Ma rendezik a női röplabda Európa Liga döntőjének első mérkőzését. A szlovén válogatott 18 órától Svédország vendégeként lép pályára. Alessandro Orefice együttese a szombati ljubljanai visszavágón harcolhatja ki a végső sikert. A szlovén válogatott jelenleg a világranglista 16. helyen áll.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Megélénkül az északi, északnyugati szél. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmében torlódások alakultak ki a Steyr autópályán, Slovenske Konyice és Golorebro alagút között Ljubljana irányába, valamint Celjev Shod és Pletovári alagút között Maribor irányába félórás késésre kell számítani.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
0: Kívánságműsor.
3: Öt perccel vagyunk 4 óra után, és ahogy azt már 4 óra előtt is mondtuk, megkezdődik a mai sláger kívánságunk. Így aztán a következő kicsit kevesebb, mint 1 órában 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 5

0: 75 17 18 és az 575 17 19-es telefonszámok, illetve hogyha a külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386 2, majd pedig a kettő telefonszám közül az egyik. És ha minden igaz, akkor már érkeztek be telefonhívásaink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, és szép üdvözlet, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, Kovács Katitól, és Szép új világ.
0: Rendben, szólni fog akkor Kovács Katitól a dal.
1: Szeretném pedig meghallgatni Erzsivel és Petivel.
0: Rendben, küldjük a dalt. Nagyon köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: Minden jót, a viszonthallásra.
0: Viszhall. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Tamara. Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Az Airport-tól szeretném meghallgatni Csak a szívem dobban című dal.
0: Rendben, szólni fog a dal. Hangtechnikus kolléga már dolgozik rajta, hogy fel is kerüljön a listára. Mi pedig akkor köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
2: Én is köszönöm szépen, én is további szép napot kívánok.
0: És van még egy telefonálunk, ha minden igaz. Haló, haló, szép napot kívánok.
3: Haló, adjon Isten jó napot mindenkinek.
0: Üdvözlöm.
3: Szeretnénk kérni az Ismerős arcoktól a 80-as évek című dalt.
0: Az Ismerős arcoktól
3: is.
0: A 80-as éveket, rendben, szólni
3: nagyon
0: fog a dal.
3: Nagyon szépen köszönjük, viszont hallásra.
0: Mi köszönjük, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.

0: Az ismerős arcok után mindjárt szól, és Kim Carnes Better Davis Eyes című dala, ezt egyébként Lydia kérte tőlünk, és ha van-e még telefonálunk, akkor fogadjuk is a friss telefonhívásokat. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözlet Tamara a stúdióban, és ha véletlenül dolgozik a Boglárka, ő neki külön szép üdvözlet. Én szeretném meghallgatni Nappalok és éjjelék, szép üdvözlet, Ili.
0: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Nagyon szépen megköszönöm, viszont hallásra.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép jó napot.
2: Szép jó napot. Én meghallgatni Főcsűrítől. Mond, mit tegyek, hogy én ezt című számot.
0: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot
2: magának
0: kívánunk. És van még egy telefonálunk, haló, haló, szép napot!
3: Szép napot kívánok!
0: Üdvözlöm! Haló, halljuk egymást?
3: Igen.
0: Vonalban van, mondja.
3: Szeretném kérni, nem lehet boldogságot venni.
0: Nem lehet boldogságot venni az M7-től, az M7-től, ugye?
3: Igen.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, szépen, hogy telefonált.
3: Szép napot, Marika voltam Körmendről.
0: Kellemes napot kívánunk mi is.
3: Szép napot.

0: Folytatjuk is slágerkívánságokkal. Toldi Máriától fog szólni a Moszkva téri lányok című dal, amit egyébként László kért tőlünk, és ha minden igaz, akkor már vannak friss telefonhívásaink is. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Üdvözlöm!
1: Valéria vagyok Zalaegerszegből.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: Oki Gézától a Gondolj apádra, ha rákerülsz a napádra.
0: Hoffi Gézától akkor szólni fog a Gondolj apádra, mi pedig köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Én köszönöm nagyon szépen, viszont hallásra.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincsen, vagy mégis? Hát úgy tűnik, hogy nincs, úgyhogy akkor szóljon Toldi Máriától a Moszkva téri lányok.

0: gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem hangokórus, hanem ilyen énekkalkórus. Nézd ma oda hátra. Slőn világosság. Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is, ezt a tiszta dolgot rám kenik, az biztos. Arra emlékszel, amikor a király jelölt, az a hülye első belvíz, hogy lehetne megoldani? Hát mindjárt így kész volt. Magyar ember kevés halat eszik. Szóval úgy lehet megoldani a belvízgondokat, hogy ahol most van a belvíz, ott lesz a halastó. Azóta várom, hogy bevigyenek a minisztériumba. Hát ennyit én is értek. Na, egy példa. Tudod, miért jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Erre nem jönnek le. Na, szóval. Egy közös éneklést csinálunk, szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát, primitív, de... Tőlem van. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Na most akkor próbáltam. Olyan ideges vagyok, hogy... Nem lettem kócos? Jaj, Berlin zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra, hát miért
1: gondolj a bádra, ha rákerülsz a lapádra. Megmond.
0: Kurva jó.
1: Menj a tetőre.

Illum. Na, akkor most... Várjál! Most élőbe, tessék. Erre kell belépni, hogy... Uff!

0: Folytatódik a mai slágerkívánság. Máté kérésére fog szólni a... Melyik dal teljesen pontosan? Mindjárt mondjuk Kós Jánostól a Nem vagyok teljesen őrült. Kicsit elvesztünk az üzenetek között, és ha van-e még bármilyen telefonhívásunk, ami úgy tűnik, hogy nincs, de azért továbbra is lehet telefonálni ide a Lendvai stúdióba. 575 17 18, 575 17 19-es a telefonszám.
1: Domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
2: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
1: mert én vagyok.

0: És a Kós János dal után szólni fog Franz Korzától az Idi-Idi Mariska is, ezt Feri kérte tőlünk, és ha minden igaz, akkor van telefonhívásunk is. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Halló!
0: Üdvözlöm!
1: Csókolom, Tamara! Kortba Györgytől szeretném meghallgatni Szeres úgyis, ha rossz vagyok című dalt.
0: Korda Györgytől tehát a Szeres úgyis, ha rossz vagyok. Ez mindjárt megnézzük, megvan-e? Megvan, és már fel is került a listára. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes
1: igen,
0: napot kívánunk.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm. Kezdi csókolom, viszont hallásra.
0: Viszhal. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, igen, hogy van. Haló, jó napot!
2: Csókolom, kedves Tamara, én Béla vagyok Gutorföldéről.
0: Üdvözlöm.
2: És szeretném kérni az Express együttestől a... Na, pillanat.
0: Nyugodtan. Van időnk.
2: Harmonikás, na végre.
0: Harmonikás tehát a dal címe, igen, a zenekar pedig akkor ki is volt?
2: Express együttes.
0: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes
2: köszönöm
0: napot kívánunk.
2: Köszönöm, csókolom.
0: Viszhall.

0: Ftichari Nezhir szerkesztőt hallják. A 2025-2026-os tanévben a tavaszi vizsgaidőszakban közel 10.300 jelöltet szakmai érettségi vizsgát 142 szlöveniai iskolában vagy más oktatási szervezetben. A végzősöket ma tájékoztatták az eredményekről. A Lendvai kétnyelvű középiskolában 28 diák vizsgázott 5 oktatási programban. Valamennyien sikerrel jártak, arany érettségiző azonban nem volt. Az átlagpont száma a Lendvai középiskolában 15,5. Két diák 21 pontot szerzett. Az elért eredményekkel elégedettek, nyilatkozta Hajdinyák Prendl Szilvia, a Lendvai kétnyelvű középiskola igazgatója. Az Európai Bizottság két felszólító levelet küldött Magyarországnak bányászati ügyek miatt. A testület szerint egy Homok és Kavics bányák kitermelési jogára vonatkozó szerződés odaítélése nem volt átlátható, és indokolatlan előnyt biztosított egy gazdasági szereplőnek, ezzel sértve az uniós szabályokat. Emellett a bizottság kifogásolja, hogy Magyarország nem hajtotta végre az uniós bíróság kiegészítő bányajáradékról szóló ítéletét. Magyarországnak mindkét ügyben 2 hónapja van a válaszadásra, ellenkező esetben az eljárások tovább folytatódnak. Heves bírálatokat váltott ki Franciaországban, hogy Marine Le Pen bejelentette indulását a 2027-es elnökválasztáson, noha a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti források hűtlen kezelése ügyében. A nemzeti tömörülés politikusa a semmitőszékhez fordult jogorvoslásért, és megkezdte kampányát. Politikai ellenfelei és több vezető francia lap is élesen bírálta döntését. Ugyanakkor elemzők szerint Le Pen továbbra is meghatározó szereplője marad a francia politikának. Az Európai Parlament elfogadott állásfoglalásaiban üdvözölte Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási reformjait, valamint további erőrelépés sürgetett a csatlakozási tárgyalásokban. A képviselők kiemelték a jogállamiság és a korrupció elleni fellépés fontosságát, és megerősítették Ukrajna további katonai és pénzügyi támogatását. Szerbiával kapcsolatban az Európai Parlament úgy foglalt állást, hogy a csatlakozási tárgyalások csak akkor haladhatnak előre, ha az ország kézzelfogható eredményeket ér el a jogállamiság, a demokratikus reformok és a média szabadság terén. Sport. Augusztus első hétvégén rajtol a labdarúgó MOL Magyar Kupa új idénye. A sorozatra összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lép pályára, míg az NBA 1 és NBA 2-es klubok csak a harmadik körben kapcsolódnak be. A döntőt 2027. május 8-án rendezik a Puskás Arénában.
1: Időjárás.
0: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Megélénkül az északi északnyugati szél, helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe torlódások alakultak ki a Steyr autópályán Szlovenszky-Konyice és Golorebro alagút között Ljubljana irányába, valamint Celjevszhod és Pletavarja alagút között Maribor irányába, félórás késésre kell számítani.

Nyár van, ez a dal szólt az UFO-tól, és hát tényleg érződik, hogy nyár van egyébként 26 fok átlagban itt Muravidéken Lendván, a felhők ellenére meglehetősen meleg. Na de, akkor most így a nyártól egy kicsit távolodjunk el, és beszélgessünk azért zenei témákról, ott megmaradunk, méghozzá a rap zenéről teljesen pontosan, és egy olyan személyről, aki itt a lendvai közönség, illetve most már a magyar közönség számára sem lehet annyira ismeretlen. Ez nem más, mint AV, azaz AV Unique, aki a hip-hop világával való akinek a hip-hop világával való kapcsolata a 2000-es évek elején kezdődött, amikor is a bátyja hazaállított egy VHS kazettával. A mai napig világosan emlékszik rá az érzésre, amikor megszólalt Afura Defeat című zenéje. A tálkattant nála minden. Tetszett neki a stílus, a minta, maga a zene hangzása. Szinte fanatizmussá alakult a kíváncsiság, hogy kik lehetnek még, akik ugyanezt csinálják, írja egyébként a rap.hu. Így került a képbe Exhibit, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Missy Elliott, az akkori era sava borsa, hogy még másik 100 előadót ne is említsünk. Természetesen a hip-hop világa hozta magával a graffitit, a breaket és a hip-hop táncot is. Tudta, hogy egyszer ezzel akar majd foglalkozni. Az iskolai évek alatt születtek az első szövegek, az első fellépések középiskolás korában járt először stúdióban is. Akkor még aktívan beatboxolt a szövegírás és rappelés mellett. A folyamat megközelítőleg 2017-ben lépett szintet, amikor elkezdett producerkedéssel is foglalkozni. Egy kicsit, egy kis panellakásban a 23-as számú ajtó mögött éveket töltött el tanulással. Megismerte a programot, éjjel-nappal csak beateket csinált, amikre szövegeket írt. Ekkor született meg a kiadójának neve is, Section 23. Az akkori felállás szerint páran csatlakoztak hozzá, hogy mint egy rap csapat működhessenek, de sajnos rövid távon kiderült, hogy ez ilyen vagy olyan okokból, de együtt nem működik a dolog. Ezek után 2020-ban legjobb barátjával, most már DJ-vel és társával, Jules-zal eldöntötték, hogy magasabb szinten akarják csinálni a zenét. Tudták, hogy jó, amit csinálnak. Itt jött meg a freestyle rap, mint technika, heti többször összeültek haverokkal azért, hogy leoltsák egymást mindenféle idiótebbnél idiótebb rímekkel, ahogy írják. Számtalan single követte ezeket, amik YouTube-ra és SoundCloud-ra kerültek fel töltésre. Ilyen tájt jelent meg első EP-je is, a Cosmic Tape, ami a legelső próbálkozás volt egy komolyabb irány felé. Egyre több fellépést vállaltak, a lehető legtöbbször akartak színpadon lenni, akár ingyen is elutaztak az ország másik felére, csak azért, hogy fél órát rappelni tudjanak. És ekkor hívták meg először őket külföldre, Szlovéniába, ide hozzánk a Sound of Lendava Fesztiválra, mint fellépőt. Aztán 2022-ben részt vett a Dialektus Freestyle eseményen Budapesten, ahol jó helyezéseket ért el, nyert is és pozitív visszajelzéseket kapott. Volt lehetősége saját zenéket is előadni műsoridőben, ami szintén hozzátett az elkötelezettségéhez. Ez évben MC Gőz segítségével felléphetett a Bluestock Fesztiválon is, 22 végén pedig kihirdetésre került egy országos online hip-hop verseny, az MP3P Szerz, amin bezsákolta az első helyet. Úgy érezte, van rajta egy kis figyelem. Na, mi AV-val még foglalkozunk a folytatásban, de előtte, ha már rapzene, akkor érkezzen egy ideillő muzsika is. Ez nem más, mint 50 Cent-től a Pimp, aztán majd még mi is érkezünk több információval.

50 Cent után vissza is térünk AV-hoz, azaz AV Unique-hez, akinek az első nagyobb áttörés 2023-ban a Hampton Hall című zenéjével kezdődött. Az emberek elkezdtek érdeklődni, országszerte kapott meghívásokat, közreműködésekre és élő performanszokra egyaránt. Ezután érkezett a Protect Ya Check, ami egy erősen Wu-Tang Clan inspirált a zene, ami szerencsére szintén pozitív fogadtatásban részesült. Ezekkel a dalokkal kezdődött a komoly munka, a tudatos alkotás folyamata. Ugyanebben az évben ismerte meg az esztergomi kapcsolatot, Dryde-et, akivel azóta is rendszeresen dolgozik együtt, jó kapcsolatot ápolnak. Az ő producerei munkája által lett jóban Viktor Korzóval, akivel azóta egy közös zenét is kidobtak, valamint Showstop nevű szingele is Dryde keze nyoma által születhetett meg. És említettük, hogy mind a hazai közönség, mind pedig ugye a magyarországi közönség számára sem lehet a neve ismeretlen. Ez azért van, mert 2024-ben az X-faktorba is jelentkezett, és egész jól helyezkedett el, ami azt illeti a versenyzők között, bekerült az úgynevezett táborba is, az X-faktor tábor szakaszába, és ott akkor összeraktak egy csapatot, akiket ma már csak úgy ismerünk, hogy Héber Kóma, és ők azóta is Magyarországot járják különböző helyeken koncertezve, most pedig eljött az ideje annak is, hogy AV sok idő után egy újabb koncertet szervezzen, csak most egyedül fog színpadra lépni, méghozzá az A38 hajó tetőteraszán, augusztus 1-én, ahol sor kerül majd erre az első szóló fellépésére az X-Factor óta. Egyébként mai éjfélig még 20% kedvezménnyel lehet erre a koncertjegyet szerezni, méghozzá az AWA38 kuponkóddal, úgyhogy ha valaki szereti a művésznek a munkásságát, akkor mindenképpen érdemes erre még ma éjfélig lecsapni. Ahogy említettük, AWA38 a kuponkód. És ha már egyszer beszéltünk arról, hogy voltak itt nálunk Lendván is a Sound of Lendava fesztiválon, akkor érdemes meg elmondani azt is, hogy nem csak 2020-ban volt itt, hanem 2019-ben is érkeztek, akkor még az odalökött költészet Slam Poetry Veszprémi formációval, akik egyébként mind a mai napig működnek, erről pedig munkatársunk Cigán Szilvia készített egy összeállítást is, amit mind a mai napig megtalálhatnak az mmr.si weboldalunkon, hogyha rákeresnek arra, hogy Slam és Jam a Bánfiban. Mindenképpen érdemes ebbe belehallgatni, AV is nyilatkozik benne, és mond érdekes dolgokat mind a repzenéről, mind pedig a Slam Poetry-ről, hogyha esetleg valakit érdekelnek erről a részletek. Mi pedig, bár AV zenéjével nem folytatjuk, de Eminemtől szólni fog a Lose Yourself, és még mielőtt folytatnánk ezzel a repzenével, még azt is elmondjuk, hogy nem csak 2019-ben és 2020-ban járt itt AV, hanem 2023-ban a már említett Section 23 formációval is felléptek, nekik a zenéjére is érdemes rákeresni, YouTube-on, SoundCloud-on, Spotify-on ez mind elérhető, tegyenek is így, hallgassanak bele, mi pedig folytatjuk repzenével, érkezik Eminem. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

Eminemtől szólt a Lose Yourself, és ahogy azt hallhattuk, a rapzene nem csak a gangster életről szok énekelni, hanem rengetegszer szenvedély is kerül bele, ebből pedig ebben a dalban nem volt hiány, ahogy például az Éberkóma és a Section 23, valamint LV dalaiban sincs hiány, ugye még egyszer érdemes megemlíteni, hogy augusztus 1-én az A38 tetőteraszán lesz az első szóló fellépése az X-Faktor óta, erre még ma éjfélig lehet szerezni jegyet 20%-os kedvezménnyel AWA38 kuponkóddal. És ha a Muravidéki Magyar Rádiót a folytatásban nem hallgatják, akkor érdemes belehallgatni egy-egy Éberkóma dalba, például a Lobbyba, ami többször is elhangzott az X-Faktorban. Egyébként az Éberkóma a harmadik helyezett lett a 2024-es X-Faktor döntőjében. Közben itt vannak több zenék is, például a Rólunk szól, a Szelavi, a Kettesben, Gyufa a lángon, azért bőven jelentek meg 2024 óta zenék, illetve a Section 23 Ever egy szürkéjével is be lehet hallgatni, hogy egy kis ízelítőt kapjanak abból, hogy hol is kezdődött ez a zenei út, amikor még nem volt X-faktor, AV életében ugye nem történt meg ez a bizonyos esemény, és ugye AV zenéjébe is bele lehet hallgatni SoundCloudon, YouTube-on, Spotify-on, ezek mindig elérhetőek, úgyhogy ne féljenek belehallgatni egy-egy repzenébe. Ha pedig repzene, akkor folytatjuk továbbra is ezen a vonalon. Érkezik a Blackstreet és a Dr. Dre No Diggity című dala. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out. És ahogy azt említettük, a dalok közben érdemes tehát akkor résen lenni, ami a hazai, illetve kisebb eseményeket, rendezvényeket illeti, mert ugye, ahogy említettük, AV például fellépett itt Lendván, és a Sound of Lendván, és nem ő az egyedüli, aki hírnevet, vagyis hát nagyobb hírnévre tett szert az itteni fellépése óta. Voltak itt olyan fellépők is, mint például az Abigail zenekar, a Jackie's Gun, az Antares, vagy akár a Feed Mogul, akik aztán akkor Magyarországon eléggé nagy hírnévre tettek szert. Na de, hogy ha már az itteni hazai rendezvényekről, illetve programokról beszélünk, akkor fontos ismételten megemlíteni, hogy ma is vár az érdeklődőkre egy érdekes program. Méghozzá este 6 órakor nyílik meg a Digitalizált Történetgyűjtemény című kiállítás a Lendvai Színház és Hangversenyterem kiállító terében, vagyis az aulájában. A tárlat a Heritage nemzetközi projekt keretében készült, és összesen 36 történetet mutat be, amelyeket szlovéniai, horvátországi és szerbiai helyi közösségekben gyűjtöttek össze. A történetek személyes emlékeken, hagyományos ökológiai tudáson, valamint a természettel és a kulturális örökséggel kapcsolatos életélményeken alapulnak. A különlegesség, hogy a történeteket a mesterséges intelligencia segítségével korszerű digitális formában dolgozták fel. Mindegyikhez egyedi illusztráció és szlovén nyelvű hangos narráció is készült, így a látogatók nem csak elolvashatják, hanem meg is hallgathatják azokat. A kiállítás azt mutatja be, miként segítheti a modern technológia a szellemi, kulturális örökség megőrzését és továbbadását, miközben párbeszédet teremt a generációk és a különböző kultúrák között. A kiállítás egészen július 31 egyedikéig lesz megtekinthető a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, a szervező pedig a Muravidéki Horvát Kultúregyesület, a Heritage Projekt nemzetközi partnereivel együttműködésben. Úgyhogy mindenkinek, akinek ez felkeltette az érdeklődését, irány 6 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulája, ugyanis akkor lesz megrendezve a Digitalizált Történetgyűjtemény című kiállítás megnyitója. Aki pedig erről ma lemaradna, július 31-éig meg lesz tekinthető ez a tárlat, úgyhogy nyugodtan látogassanak el július hónapjában akkor, bármikor a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában megtekinteni ezt a kiállítást. Ennyit a programajánlókról, folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel. Érkezik Zséda, azaz Zsédeni Adrián Forró nyár című dala, és bár annyira nálunk nem forró a nyár, reméljük, hogy a folytatásban nem is lesz annyira forró, mint az előző hét folyamán, de azért a nyár az megmaradt, és eléggé meleg is van, úgyhogy a dal valamennyire időjáráshoz illő, de egyébként Zsédeni Adrián után Tanya Zsagár is énekelni fog.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm az Esti Krónika hallgatóit, a mikrofonnál Göncz Tamara műsorvezetőt és Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják, a délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Következzenek a nap fontosabb hírei először röviden.
2: November 15-én lesznek a szlovén helyhatósági választások.
1: Sikeresen szerepeltek a szakmai érettségi nallendvai végzősök.
2: Magyar Péter Zelenszkijjel egyeztetett Ankarában.
1: Az Európai Parlament gyorsítana Ukrajna és Moldova uniós csatlakozását.
2: Országos tűzgyújtási tilalom lépett

0: Községekben, ahol egyik polgármester jelölt sem szerez többséget az első fordulóban, november 29-én második fordulót tartanak. Az első választásokat 1994. decemberében tartották az akkor újonnan létrehozott 147 községben.
1: A 2025-2026-os tanévben a tavaszi vizsgaidőszakban közel 10.300 jelölt tett szakmai érettségi vizsgát 142 szlovéniai iskolában vagy más oktatási szervezetben. A végzősöket ma tájékoztatták az eredményekről. A Lendvai kétnyelvű középiskolában 28 diák vizsgázott 5 oktatási programban.
0: Valamennyien sikerrel jártak, aranyérettségiző azonban nem volt. Az átlagpont száma a Lendvai középiskolában 15,5, két diák 21 pontot szerzett. Az elért eredményekkel elégedettek, nyilatkozta Heidi Nyekprindl Szilvia, a Lendvai kétnyelvű középiskola igazgatója.
1: A washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központja mellett működő választott bíróság elutasította a brit Ascent Resources vállalat Szlovénia ellen benyújtott keresetét, valamint a csaknem 600 millió eurós kártérítési igényét, közölte a szlovén állami ügyészség.
0: A jogvita a petesházi gázmező kitermelési engedélyei miatt indult, miután 2019-ben a szlovén környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálatot írt elő a beruházáshoz. Szlovénia 2022-ben teljes mértékben betiltotta a hidraulikus rétegrepesztés, avagy a fracking alkalmazását.
1: Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcson rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben kétoldalú találkozót tartanak.
0: A kormányfő megerősítette, Magyarország álláspontja szerint Ukrajna az agresszió áldozata, ezért továbbra is humanitárius segítséget nyújt az országnak, ugyanakkor fegyvereket és katonákat nem küld. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország egy erős és egységes NATO-ban érdekelt, és megbízható szövetséges kíván maradni.
1: Magyarországon véradásra hívja a lakosságot az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt.
0: A két szervezet közölte, hogy a szélsőséges időjárás miatt az elmúlt napokban a szükségesnél kevesebben adtak vért, ezért a következő napokban különösen fontos az önkéntes véradók segítsége a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében. Naponta mintegy 1600-1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg ellátásához elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre.
1: Az Európai Parlament elfogadott állásfoglalásaiban üdvözölte Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási reformjait, valamint további előrelépés sürgetett a csatlakozási tárgyalásokban. A képviselők kiemelték a jogállamiság és a korrupció elleni fellépés fontosságát, és megerősítették Ukrajna további katonai és pénzügyi támogatását.
0: Szerbiával kapcsolatban az Európai Parlament úgy foglalt állást, hogy a csatlakozási tárgyalások csak akkor haladhatnak előre, ha az ország kézzel fogható eredményeket ér el a jogállamiság, a demokratikus reformok és a médiaszabadság terén.
1: A boszniai szerb köztársaság parlamentje elfogadta a szerb nép létfontosságú nemzeti érdekeinek védelméről szóló nyilatkozatot.
0: A dokumentumban a képviselők azt kérik, hogy állítsák vissza a daytoni béke megállapodásban rögzített hatásköröket, szüntessék meg a nemzetközi főképviselő hivatalát, és erősítsék a párbeszédet Bosznia-Hercegovina három államalkotó népének politikai képviselői között. A nyilatkozat szerint meg kell akadályozni azt is, hogy a boszniai szerb köztársaság vagyonát szövetségi tulajdonba adják, valamint tovább kell erősíteni a Szerbiával fenntartott különleges kapcsolatokat.
1: Országos fokozott erdőtűz veszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadékhiány miatt, ezért mától az egész országban tűzgyújtási tilalom lép életbe, írta az STA. A tilalom kiterjed a tábortüzekre, a kerti égetésre, a tűzijátékok használatára és minden más fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységre.
0: A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tűzészlelése esetén, amennyiben ez biztonságosan megtehetik, próbálják megfékezni a lángokat és haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat. Az előrejelzések szerint a következő napokban napközben 30-33 Celsius fok közötti hőmérséklet várható. Bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ezek nem hoznak tartós enyhülést, így az erdőtüzek kialakulásának kockázata továbbra is magas marad.
1: Digitális történetgyűjtés a címe címe annak a kiállításnak, amit ma este 6-kor nyitnak meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában. A Heritage

0: Nemzetközi projektum részeként. A Panokon Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában rögzített 36 történetet láthatunk, amelyek az említett országok helyi közösségeiben lettek megörökítve.
1: Ezek a mindennapok személyes élményeit ragadják meg, illetve közösségi életet érintő kulturális, gazdasági, környezetvédelmi témákat dolgoznak fel. A kiállítás értelmezéséhez felhasználták a mesterséges intelligencia segítségét, amelyik által szlovén nyelven visszahallgatható a történet. A tárlat a hónap végéig lesz megtekinthető.
2: Sport.
0: Augusztus első hétvégén rajtol a labdarúgó MOL Magyar Kupa új idénye. A sorozatra összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lép pályára, míg az NBA 1-es és az NBA 2-es klubok csak a harmadik körben kapcsolódnak be. A döntőt 2027. május 8-án rendezik a Puskás Arénában. Zlatko Dalic távozik a horvát válogatottól. Az 59 éves szakember 9 év után távozik a horvát válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Dalicsal 2018-ban ezüst, 2022-ben bronzérmet nyertek a horvátok a világbajnokságon. Svájc csapata szerezte meg az utolsó menetjegyet a foci VB negyed döntőjében, azt követően, hogy az éjszaka 11-esek után tudott nyerni Kolumbia ellen. Svájcon kívül Argentína, Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia és Anglia játszik csütörtöktől vasárnapig az elődöntőbe jutásért.
1: Időjárás. Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, megélénkül az északi, északnyugati szél. Helyenként helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul. Holnap reggel még többnyire derült idő várható, napközben azonban sekély gomoly felhőzet képződik. A reggeli hőmérséklet csúcsértéke 11 és 17 fok között, míg a nappali hőmérséklet csúcsértéke 26 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Torlódás alakult ki a Steyr autópályán, Zima pihenőhely és Pletovári alagút között Maribor irányába. 20 perc késésre kell számítani.
0: Esti kronikánkat hallották. A délutáni híreket Fticsári Nes szerkesztette, Gönc Tamara műsorvezető, és Lebár Teodor hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép estét a viszonthallásra.

0: magyarod. Ez
1: a legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban.
3: Mindenki kész?
4: Igen is, kapitány!
3: Hangosabban!
4: Igen is, kapitány!
3: Ó!
5: Ki lakik oda, nekit rejt a víz? Sárga színe is lyuk rajta tíz.
4: Anya,
5: kár, hogy a levegőn csak szoba dísz.
4: Anya,

0: ezt aztán nem gondoltam volna.
1: Hát, hűha. Hát, ez itt a Mömörö.
2: MMR. A zene összeköt.
3: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek.
4: Lemezmúzeum. A mikrofonnál Kovács Sándor.

Majd egy olyan magyar zenekar lesz a főszerepben, amelynek már a neve is figyelemfelkeltő. Emberek. Az együttes 1985-ben alakult, de az igazi sikert a 90-es évek hozták meg számukra. Zenékben a pop, a soul és a funk elemei keverednek, dalaik pedig szinte mindig az emberi kapcsolatokról, a szeretetről és az összetartozásról szólnak. Talán ennek is köszönhető, hogy sok slágerük ma is rendszeresen felcsendül a rádiókban.

Az emberek sikertörténetéből nem lehet kihagyni Berkes Gábort, aki zeneszerzőként és producerként meghatározó szerepet játszott a zenekar életében. A V-motorok egykori billentyűse olyan hangzást adott az együttesnek, amely egyszerre volt korszerű és könnyen felismerhető. A dalok dallamvilága és igényes hangszerelése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az emberek a 90-es évek egyik legsikeresebb magyarországi együttese lett.

Ha meghalljuk a Forog a Föld, a Mama vagy a Szeretlek című dalokat, sokaknak rögtön az emberek jut eszébe. Ezek a számok nem csak slágerek voltak, hanem egy egész korszak hangulatát is megőrizték. Érdekesség, hogy a zenekar dalai ma is gyakran szerepelnek kívánságműsorokban és nosztalgia műsorokban, ami jól mutatja, hogy az idő próbáját is kiállták.

Az emberek nem tartozott azok közé, a zenekarok közé, amelyek a bulvárhírekkel próbálták fenntartani az érdeklődést. Inkább hagyták, hogy a dalaik beszéljenek helyettük. Szövegeik ma is aktuálisak, hiszen olyan témákat dolgoznak fel, amelyek soha nem mennek ki a divatból. Családod, barátságot, kitartást és a szeretetet.

0: Az emberek ma is rendszeresen koncertezik és fellépéseik gyakran több generációinek le együtt a legismertebb slágereket. Sokan azok közül is eljönnek, akik a 90-es években voltak fiatalok, de egyre több fiatal is felfedezi magának a zenekart. Kevés magyar együttes mondhatja el magáról, hogy 3-4 évtized után is ennyire élő kapcsolatot ápol a közönségével.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt,

Az emberek története jól mutatja, hogy nem mindig a legnagyobb felhajtás hozza a leghosszabb sikert. Az ő esetükben a jól megírt dalok, az őszinte előadás és az ember közeli mondanivaló bizonyult a legjobb receptnek. Talán ezért is hallgathatjuk ma is ugyanolyan szívesen ezeket a dalokat, mint 30 évvel ezelőtt. Most pedig jön ismét az emberek egy újabb nagy slágere.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

Tiszta erőből nyár, az Ergo dalával búcsúzik a délutáni csapat, ugyanis hamarosan 7 óra, ez pedig akkor azt jelenti, hogy várja önöket a mai esti mese. Utána magyar nóták és csárdások válogatása, aztán 8-tól a terepjárót ismételjük, és az esti műsor folyamán rengeteg jobbnál jobb muzsika várja majd még itt önöket a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Mi pedig akkor megköszönjük a figyelmüket, a zenei szerkesztője és egyben a délutáni műsor hangtechnikusa Lebár Teodor volt, a délutáni hírszerkesztő Fti Cserines, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi búcsúzunk, azért önök maradjanak továbbra is az MMR társaságában, és ha tehetik, akkor holnap reggel tartsanak 17:30-tól a délelőtti csapattal. Ami az időjárást illeti, az arra pedig azt tudjuk mondani, hogy holnap reggel részben derült időre kelhetünk, úgyhogy reméljük, hogy holnap is jól fog indulni a reggel, ma pedig kellemesen zárul az este. Kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Móricz Zsigmond, a róka és a tyúk. Volt egyszer egy róka, bement a tyúkolba. Ott ül egy tyúkanyú betegen, kérdezi a róka melegen. Hogy vagy, tyúkanyú? Sokkal jobban volnék. Úgy látom, ha innen elmenné barátom. A róka kacagott. Jó, én elkocogok. Gyógyulj meg, de hamar, kívánom. Majd akkor eszlek meg. Nem bánom.
0: Itt a vége, fussja vele! Itt a vége, fussja vele!

aki azt még sosem mondta.

mindegyiket, de nem látom az enyimet, nem bizony. Ja Istenem, hogy is látnád?

Hívja Istenem, hogy is látnám. Vizit hagyott el.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Újravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A 2025-2026-os tanévben a tavaszi vizsgaidőszakban közel 10.300 jelölt tett szakmai érettségi vizsgát 142 szlovéniai iskolában vagy más oktatási szervezetben. A végzősöket ma tájékoztatták az eredményekről. A lendvai kétnyelvű középiskolában 28-an vizsgáztak. Valamennyien sikerrel jártak, aranyérettségiző azonban nem volt. Két diák 21 pontszámot gyűjtött be. Heidinjek Prendl Szilvia igazgató a szakmai érettségi vizsga eredményei mellett a záróvizsga eredményeit is összegezte Szőke Krisztina mikrofonja előtt.
2: A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-os tavaszi vizsgaidőszakban 28 diák tett szakmai érettségi vizsgát 5 oktatási programban. Minden vizsgázó sikeresen teljesített, tehát 100%-os az eredmény. Ugyan ilyen kiváló eredményt értek el a záróvizsgázók is, mind a 28 jelölt sikeresen befejezte a tanulmányait. A szakmai érettségi eredményei tehát jók, az átlagos pontszám 15,5, ami még haladja a tavalyi 15,2 pontos átlagot, pont úgy a záróvizsga eredményei is átlagban nagyon jók, 4 diák elérte a maximális 5 pontszámot.
3: A záróvizsgán maximális 5 pontszámot Tiara Poredos és Zala Virág ért el a fodrász szakon, Alen Glavács a cserépkályha építő kerámia burkoló szakon, valamint Enei Donko építő kerámia burkoló szakon, valamint Enei Donko a biotechnológiai és élelmiszeri szakon.

0: a vállalatok szakmai mentorainak és a szülőknek is, akik jelentős mértékben hozzájárultak az elért eredményekhez.
1: Hangsúlyozta a Heidi Nyákperinder Szilvia igazgató. Folytatva?
0: Természetesen minden arany vagy gyémánt érettségi diáknak a minden iskolán külön örülnek, de az én meggyőződésem az, hogy valójában nem csak ez tükrözi az iskola eredményeit, legalább ennyire fontos, hogy minél több diák sikeresen fejezze be tanulmányait, és megszerezze azt a tudást, valamint azokat a kompetenciákat, amelyekre a továbbtanulásban vagy a szakmai pályafutása során építhet. És az idei 100%-os eredmény a szakmai érettségén és a záróvizsgán, ezért számunkra a közös munka és az oktatás magas színvonalának fontos visszaigazolása.
1: A diákoknak mi is gratulálunk, és további sok sikert kívánunk az életútjukon.
2: Tűzveszélyes a helyzet hazánkban, ezért tegnaptól elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat, amely egyelőre visszavonásig érvényes. Hogy ez mit jelent pontosan, arról Szabó Márk összeállításában hallanak.
3: Negyedik szintű tűzveszélyes helyzetet hirdettünk ki országos szinten a mai nappal. Mivel igen hamar keletkezhet ilyen száraz és gyakran szeles körülmények közt tűz, ezért tilos mindennemű tűzgyújtása, égőtárgyak természetben való eldobása, pirotechnikai és tűzijátékok használata. A polgári védelem alakulatai és a hivatásos, valamint önkéntes tűzoltók számára ez azt jelenti, hogy fokozott készültségben vagyunk, hogy igény esetén hamar ki tudjunk érkezni a tűzhelyszínére. 2022-ben és azóta igen komoly további tapasztalatokat szerzett a polgári védelem a tűzesetek megelőzésében és kezelésében. Fontos tudni, hogy május 15-től tűzoltó repülőink is folyamatos készenlétben állnak, és igény esetén az egész országban bevethetők.
4: Leon Behin mondja ezt országunk polgárvédelmének első embere. Miután a mediterrán térség sőt nálunk is egyre inkább szaporodnak a tűzesetek a természetben, és a nedvesebb légtömegek nagyrészt elkerülnek bennünket, ezért várható volt ez a lépés. Az igazgatóság drónokkal és repülős egységekkel is folyamatosan ellenőrzi a talajt, hogy azonnali reakcióval elejét lehessen venni a nagyobb tűzeseteknek.
3: A repülős egységünk akár 20-25 perc alatt is ott tud teremni a helyszínen. Például Ptuj mellett is a napokban volt bevetése. A hadsereg és a rendőrség helikoptereire is számíthatunk, önkéntes tűzoltóink pedig szintén nagyon gyorsan képesek beavatkozni. Ha szükség lesz rá, akkor a C-alarm rendszert is élesítjük. Ezt a telefonos értesítést idén már egyszer a márciusi viharkárok miatt kellett alkalmaznunk, és tűz esetén különösen hasznosnak értékeljük. De ahogy azt az utóbbi évek megmutatták, a nyára tűzesetek mellett rejtegethet még egyéb kellemetlenségeket is. Szélviharok, jégesők és áradások is felléphetnek, mert a nyári paletta manapság már egyre szélsőségesebb.
4: Készenlétben vannak a polgárvédelem viharkárokat elhárító egységei is, hisz például Komenda mellett volt már ilyesmire is szükség idén, tette hozzá Behin igazgató.
3: A védelmi és mentési kapacitásaink az utóbbi 5 évben reagálva a klímaváltozás egyre hevesebb jelenségeire komolyan megerősödtek országunkban. Sokkal több gépünk, felszerelésünk van. Új egységeink álltak fel, rengeteget fektettünk a képzésbe, a toborzásba. Sokkal felkészültebbek vagyunk a segítségnyújtásra, és nem csak itthon, hanem külföldön is. Ez azért fontos, mert ha mi is nagy bajba kerülnénk, akkor szintúgy segítséget kérnénk külföldről.
4: Tehát minden potenciálisan tüzet okozó tevékenységet szüneteltetni kell, amíg nem változik az időjárás és jön kiadósabb csapadék. Ha mégis tűz keletkezne vagy tüzet venne észre a természetben, akkor pedig egyből tárcsázza a 112-es segélyhívószámot. A terepen ezentúl a felügyelőség és a rendőrség is szavatolja a tilalom betartását.
2: Hivatalosan is megkezdte működését az Ökopark Kft. Tetőszerkezetén elhelyezett 200 kW-os összteljesítményű naperőmű. Gerencsér Józsefet, a vállalat igazgatóját és Magyar Jánost, Lendvaközség polgármesterét Szabó Szuzi kérdezte.
5: Mióta vártak erre a lehetőségre, vagy erre a megoldásra?
6: Egy néhány éve már volt ez az ötlet, vagyis amikor megjelent,

0: ez a fajta lehetőség még jobban valahogyan aktuális volt a gondolkozás a 2019 után, amikor a Covid miatt a villanynak az ára háromszoros és négyszeresen megemelkedett. Az árokra ráhatni ebben nem tudunk, nem bírunk, de a mennyiségen köröszti, szóval annyivel kevesebb villanyt kell vásároznunk, avval még valami módon akkor a költségnek a magasságát valami módon csökkentjük.
1: Milyen mértékben csökkenti az Ökopark Kft. Áramköltségeit ez a 200 kW-os teljesítmény?
0: Az Ökopark évente kb. 950-980 ezer kilovattóra villanyt fogyaszt, és ez a villany, ami produkálva lesz, ez egy olyan szervidig volt kötve az elektroval, hogy az egész villanyt mi a vízforráson, gyertyánosba és a pumpákon fogjuk elhasználni. Szóval az azt jelenti, hogy egy negyede villanyt valami módon mennyiségbe csökkenteni fogjuk. Ami azt jelenti, hogyha évi szinten jó 100 000 euró a villanyköltség, akkor mondjuk rá, hogy kb. 25 000 euró évente valami módon kevesebb a fogyasztás. Az most nem jelenti, hogy a villanyköltség is talán sokkal kevesebb lesz, hiszen a különbözetet még mindig vásároznunk, és ottan nem bírunk azon segíteni, hogy milyen ár lesz a jövőben azoknak, akik a villanyt biztosítják. De mennyiségben pedig kb. 20-25%-át a fogyasztásnak csökkenteni fogjuk ebben. Mi majdnem 1 millió kilowatt villanyt használunk évi szinten, úgyhogy ez az üzem még fog termelni évente 220-30 ezer kilowattot. A lehetőség arra, hogy még el tudnánk használni a villanyt, még nagyok. Mi a hálózatban nem fogunk semmit eladni. Az egész villany, ami meg lesz termelve, azt mi elhasználok arra a fogyasztásra, ami van a gyertyánosban, Tornessen és a vízforrásokon, és a másik objektokon, amelyek a vízszolgálásra használva vannak. Úgyhogy az egész villany lényegében, ami nappal meg van termelve, az erre megy, úgyhogy nincsen. Nekünk fölösleg villanyunk nem lesz azért, hogy árulok a szisztemben.
1: Mekkora volt a 200 kV-os naperőmű megvalósításának teljes beruházási költsége?
0: A pályázat alapján 144 ezer euróba került adóval, szóval adó nélkül kb. 118 ezer, ebből még egy bizonyos részszubvenciót kapunk az úgynevezett Borzentó. A községek, hogy úgy mondjam, meg a Lendő község is arra működtek közre, hogy illenfajta beruházásokra az ökoparknak jóváhagyást kell kapni a tulajdonosok. És ebbe az irányba igen, a Lendő község támogatott bennünket, másképp a beruházást azt önállóan vezettük, szóval nem volt egyben azok a beruházásokkal, amelyeket ezen a téren a község csinálta.
1: Tudtuk meg Gerencsér Józseftől, a Lendve Ökopark Kft. Igazgatójától. Magyar János, Lendve község polgármesterétől pedig a következőket tudtuk meg.
2: Társfinanszírozásból pályáztunk, egy konzorcióba másik községekkel együtt jelentkeztünk, és sikeresek voltunk a pályázaton, és azért akkor könnyebb a befektetést kivitelezni, hiszen nekünk csak a tető szerkezet cserélése költség. Az ekoparkon pedig ugyanúgy, ami most utolsó villanyerőmű a hálózatba kapcsolása alkalmával is, hiszen más oldalt még azt is kell tudni, hogy igen, itten több község van társalapító, de Lendva község a legnagyobb község. Itten a volt nagy község szétválása előttről és a szétválása után is a vízrendszer, a szemet elszállítása és különböző egyes dolgok még az ökopark alatt vannak ennek a községeknek is. A másik költségek is társalapítók, persze azoknak is beleegyezést kell tenni, de mindenképpen itt Lendva község a legnagyobb, és úgy gondolom, hogy Lendván és Lendva községben minden, amit tevékenységük van, minden dolgot is ők végeznek Lendva község számára, ugyanúgy a szemét elszállítás, a vízhálózat karbantartása és működtetése, akkor itt van a szennyvízhálózat, vízvezeték, a községi közutak is egyébként ők alattuk van, és nagyon fontos, hiszen egy önellátó és a költségek úgymond csökkentése ezzel akkor megvalósul. Más oldalt pedig lehetőségeket kihasználtuk, ahol helyileg a villanyhálózatra kaptunk engedélyeket. Itten a kétnyelvű kettes általános általános iskola tető szerkezetén, ugyanúgy az egészségház tetőket csináltuk, és annak a tetejére napelemeket helyeztünk, akkor a NAFTA futballpálya új tető szerkezetére is tettünk napelemeket, és ugyanúgy Petesházán kint a Speedway pályán, ott is a tetőcsere után napelemeket helyeztünk el.
3: A NAFTA U17-es csapata, mely az U15-tel kivívta az első ligába jutást, az új versenyszezonra is a Novinics Mitya Hermán István edzőpárossal készül. Az U19 pedig továbbra is Gregor Bunc edzővel dolgozik, segítője Polarecki Roland. A két korosztályos csapat felkészüléséről Göncedit érdeklődött.
4: Amíg a felnőtt csapatnál komoly szakmai átalakulások történtek, a magyar-szlovén szakmai stáb távozott, érkezett a spanyol vonal, addig az utánpótlásnál maradt a régi. Eddig legalábbis. Mitya Novinics, az első ligába feljutott U17-es csapat edzője nem titkolta. Versenyképes serdülő keretet akarnak.
5: Spremembak ve ekipi, normálnak ott szakol leto. Tarejsi U15, szóse priklücsili ekipi U17.
6: Mint minden évben, így most is változott a játékos keretünk. Az U15-ben az idősebb korosztály feljött, illetve a 17-esek közül is néhány átlépés történt az U19-ben. Biztos, hogy lesz még változás a keretben, de az is, hogy óriási lesz a csapaton belüli konkurencia. Következő napokban várjuk a próbajátékosokat. Lesznek, akiknek sorsáról a felkészülési időszak végén döntünk. Szeretnénk olyan csapatot, amelyet stílusáról, formáról, eredményességéről emlegetnének. A 6-7-es felkészülési program keretében 5 barátságos mérkőzést játszunk. Nagyon sok edzés, kemény munka vár ránk. Bizakodva várjuk az új versenyszezont. Tudjuk azt is, hogy az első és a másodosztály közötti minőségi különbség nagy. Az eltérések a játéktempóban, a fizikális felkészültségben, taktikai érettségben nyilvánulnak meg, ezért hangoztattam, hogy kemény edzés munka vár a csapatra. Úgy vélem, hogy a bajnoki rajtra készen leszünk. Az első ligába jutás célját tavaly tűztük ki, ennek fényében építettük a keretet. A játékosok az idénben szereplésük során képesek voltak kezelni a magasabb tempót és a nyomást. Az idén is élesedik a konkurencia harc. Fiataljaink minden edzésen és meccsen úgy vetik be magukat, hogy ez egy újabb teszt, nekünk pedig le kell belőle vonnunk a tanulságokat. Egymást kell segítenünk abban, hogy még jobbak legyünk.
5: Igralci, ki bodo sigurno tudi konkurirali, pa pomagali ostalim da postanemo vsi skupaj še boljši.
4: Mondta Mitya Novinics, a NAFTA U17-es csapatának edzője, akinek munkáját Hermán István segíti, aki a felmérésekről beszélt.
7: De az első két nap az a tesztelése folyik, utána felhozó játékok lesznek, egy kis futás. Valójában a jövő héttől fogunk rendesen a szakmai program szerinti munkába belevetni magunkat.
8: István, első benyomás, fiúk, milyen erőlétbe érkeztek vissza?
7: A vezetőedző már múlt héten leadta az otthoni futó, illetve a kondicionális feladatokat. Azokat a gyerekek 90%-ban elmondhatjuk, hogy meg is csinálták, úgyhogy meglepet is nincsen, viszont annak örülök, hogy elég jó hangulatban érkeztek vissza a gyerekek az edzésekre. Mosolyognak, beszélgetnek, vidámak.
4: Az U17-ből mi is átléptünk az U19-be, ahol Gregor Bunc edző lépett mikrofonunk elé. Mint ismeretes, az ifjúsági csapatnak nem sikerült az első ligába jutás. A versenyszezont a Beltinci mögött a második helyen zárták. Milyen lesz a játékos keret az új szezonban? Tettük fel a kérdést.
9: Nem
6: mondanám, hogy a csapat váza maradt, mert a 2006-os játékosok befejezték, többnyire már távoztak is. Ami azt jelenti, hogy szinte teljesen új csapatot kell építenünk. Tehát komoly taktikai és stratégiai átalakulás vár ránk az új igazolásokkal, hogy elérjük azt a szintet, ahol a korábbi bajnokság zárószakaszában voltunk. De ehhez idő kell. Fiatal, jó képességű játékosokra van szükségünk, ha a versenyszezonban a legmagasabb célokért akarunk küzdeni. Még egyszer hangsúlyozom, nem a létszámnövelés, hanem a képesség, a minőség a fontos. Megtalálni és igazolni olyan ifjúsági játékosokat, akik nem csak képességekben, de taktikai és mentális profiljukban is illeszkednek a csapathoz, nem könnyű munka. A 6-7-es felkészülési munkát 3-2-7-es periódusra osztottuk. Lesznek játék és kondicionális edzések, tervezett edzőmérkőzések és az utolsó két hét formacsiszolás. Kemény munka vár a fiúkra.
9: Ampak večinoma bo se to sedelo z žogo, nekaj bo tudi suhega teka, tako da bo fantom kar naporno.
4: mondta Bunc edző. Az öltözőből Mai Rusján lépett ki, aki az U19-ben 5 gólt szerzett. Jó volt visszatérni, jegyezte meg, majd így folytatta.
10: Jó
6: eredményeket várunk, és az első ligába való feljutást. Ezért fogunk dolgozni. Most a csapattal ismerkedem. Én már korábban is játszottam a Naftában, de csak egy szezont. Személyes okokra hivatkozva hagytam el a klubkorosztályos csapatát. Tavaly visszatértem az ifjúsági csapathoz, ahol folytatom pályafutásomat. A tavalyi versenyidényben elég jól mutatkozott, de Fortuna elpártolt mellőlünk. Ez nem először történt meg, de utoljára sem. Kemény harc, küzdelem vár ránk az idén is, erre fogunk felkészülni. Gondoljuk, illetve tudjuk, hogy sikerülni fog.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szőke Krisztina, Szabó Márk, Szabó Szuzi és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: MMR.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ahogy a beharangozóban is hallhatták, önök az elkövetkezendő percekben a Kertész Válaszolt című adást hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióban. E műsor megszokott házigazdája, jó magam Jobbágy Klára vagyok, kertészünk pedig Salamon János, köszöntöm a stúdióban. Ugyan hosszú évek óta megy ez a műsor a rádiónkba, de azért elmondom, hogy ez egy élő adás, ami azt jelenti, hogy a műsor ideje alatt nyitva vannak telefonvonalaink, így önöknek is lehetőségük van arra, hogy kérdezzenek a szakembertől. Ez volna alapból a műsor feladata, a két telefonszám pedig, amin hívhatnak, az az 575 17 18 és az 575 17 19-es számok, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor nem szabad elfeledni a 00 386 2-es számokat is, az előbb említett két szám elé tárcsázni. Tehát a jelen pillanattól élnek a vonalaink, és lehet kérdezni a szakembertől. Amíg megérkezik az első kérdés, azonban mi beszélgessünk kicsit, és nézzük a kollégák által feltett kérdéseket, mert bizony, ahogy haladunk az időben, a vegetációban, náluk is egyre több kérdés merül fel. Almafa, rengeteg fluoreszcens zöld bogár jelent meg rajta, és az összes éretlen gyümölcsöt elkezdték rágcsálni. Mik ezek, is kell-e ellenük védekezni, és hogyan?
2: Igen, sajnos ezek a bundás bogarak, rózsabogarak megjelennek, és már az éretlen gyümölcsöt elkezdik fogyasztani. Érdemes ellenük védekezni, mert nagyon nagy károkat tesznek. Már tavasszal is sok esetben virágzás idején már virágokat kirágják, ilyenkor meg a gyümölcsöt kezdik el. Egyszerűen lehet ellenük védekezni, ha mondjuk nem nagy a fa, akkor ezek a bogarakat könnyű összegyűjteni, és ha leterítünk a fa alá egy fóliát, és megveregetjük a fát, ezt lehullanak, össze lehet gyűjteni, de ha valakinek mondjuk nagyobb terület van, nagy fa van, akkor egy egyszerű karatezeonos permetedéssel, egy piretrin hatóanyaggal meg lehet őket semmisíteni igazából. Ezzel egyúttal a többi kártevő ellen is tudunk védekezni.
1: Hogy az idejében egy-egy fán így megjelentek?
2: Van ezeknek ilyen gradációja, ami azt jelenti, hogy több év mire kifejlődik a maga a talaj, ami azt jelenti, hogy több év mire kifejlődik a maga a talajban lévő pajorból ezek a bogarak,

0: komposztot, jó minőségű komposzt kellett, de utána a kifejlett egyedek már támadják a gyümölcsöt.
1: Tehát a komposztba jók, a fán pedig már rosszak. Igen ám, de a komposztba, hogyha kezdjük szétszedni a komposztládát, hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogy a jó pajor, vagy a rossz pajor van benne?
0: Na, ez már nagyon nehéz megkülönböztetni. Ilyenkor azért azt mondom, hogyha valaki úgy van vele, hogy szeretné meghagyni azt, ami segíti, célszerűen elővenni az internet segítségét, és maga a képek alapján, mert itt a rágószájszer, a pajor nagyságát meg kell figyelni, azért nem olyan egyszerű ezt eldönteni. Még mi is összekeverjük sok esetben, mert hajszálnyi különbség vannak köztük.
1: Következő kérdés, paradicsom kacsolása, nagyon jó tudjuk, hogy egy fontos feladat annak érdekében, hogy szép termést kapjunk, kevesebb gondunk lesz így általa a betegségekkel. Miért fontos a folytonosság? Mi van akkor, hogyha hát egy kicsit szabadjára engedtük a paradicsomot?
0: Igen, sajnos a paradicsom azért nagyon szereti ezt a jó meleg időjárást, és amíg öntözzük is rendesen, meg jó talán, iszonyatosan gyorsan tud nőni. A szabadjára hagyjuk a növekedést, ha mondjuk egy folytonos növekedésről van, és nem kacsoljuk rendszeresen, akkor igazából a fő szártól vesszük el az energiát, a tápanyagot, ami lenne a darabos szép termés, a folytonos növekedést, és így ezáltal az oldal hajtások, amik a hónajhajtások vannak, azok veszik át a szerepet, és ilyenkor már nagyon nehéz azért kordába tartani, de mondjuk ha valaki tényleg egy régi fajtát, nagyon sok kertben régen volt a determinált fajták, amik elérik egy bizonyos nagyságot, a főszár maga egy virágzatban megáll, és az oldalhajtások veszik át a szerepet. Ezeket nem szoktuk általában kacsolni, csak annyit csinálunk a paradicsomnál, hogy az alsó 20 centiben lévő mondjuk leveleket leszedjük, ami a talajra hajol, nagy a gombás betegségeket meg tudjuk így akadályozni.
1: De ha mégis kicsit szabadjára engedtük ezt a növényt, szabad-e egyszerre lekacsolni, vagy pedig inkább akkor azért most már tegyünk egy kis folytonosságot ebbe a dologba?
0: Ilyenkor az a gond, mivel az erős napsütés van, ez a drasztikusan leszedjük az oldalhajtásokat, akkor az a paradicsom, a kis kezdemény meg tud égni, ami a lomb alatt takart. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy a folytonosságot tovább vigyük, hogy mondjuk akár egy virágzat után vágjuk le az oldalhajtásokat, így megnöveljük a termés mennyiséget, vagy akár azt is lehet csinálni, hogy ha van egy olyan oldalhajtás, amit még meg tudunk hagyni, hogy akár két szálat nevelünk a karó mellett, megduplázzuk a termőfelületet. Ha mondjuk ezt fiatal korban elindítottuk volna, akkor ténylegesen két szára tudtuk volna nevelni.
1: Tehát visszaveti egy erősebb visszavágás?
0: Vissza nem veti olyan szinten a növekedést, megindul ugyanúgy, csak azért egy drasztikus lombveszteség lesz, ami azért tényleg, ha egy ilyen eléggé zártabb növényről van szó, akkor nagyon könnyen megég a friss termés.
1: Másik kollega nőtől a kérdés pedig az, hogy egy szintén egy paradicsomos kérdés. A növény elvileg egészségesnek tűnik, de valami hiányzik számára, mivel az érközök között besárgult. A levél nem szárad, nem flekkes, csak sárgák az érközök. Mi hiányozhat neki?
0: Igen, tápanyag hiányos, több mint valószínű maga a növény. Azért egy ilyen gyors növekedés növényről van szó, rendkívül fontos számára a nitrogén tartalmú, tehát hogy tudjon növekedni, hogy a lomb növekedés ez a nitrogén fontos, de akár ilyen esetben, hogy sárgásak, magnézium és vas hiány is lehet, célszerű ilyenkor, ha látunk valami tünetet, hogy az érközök sárgulnak, akkor egy vas magnézium tartalmú lomtárgyával megpermetezni, mert ezzel tudjuk leggyorsabban megállítani a tápanyaghiányt mindig.
1: Aztán három vásárolt konténeres málna közül az egyik ültetés után elkezdett száradni, fura módon a levelek széle kezdett először lilulni, majd barnulni, majd száradni. Mi lehet a baj? Ez volt a kérdés.
0: Érdekes, mindig vannak újabb dolgok. Ki lettek ültetve, gondolom, ezek a málnatövek? Több, mint valószínű.

0: itt az öntözésre is figyelni kell. Tehát célszerű, a málna az kifejezetten szereti a nedves, üdet talajt. Ilyen esetben, hogy egy konténeres növény, beszélünk, hogy tiszta tőzekben van, sok esetben át tudunk esni a ló túloldalára is, hogy túlöntözzük maga a növényt, nem gyökeresedett még ki, és ezáltal ki tudjuk nagyon könnyen rohasztani magát a növényt is.
1: Tehát azért nagyon kell vigyázni ilyenkor az öntözésre.
0: Igen, a friss ültetésnél.
1: Még egy kérdés, ami szintén kollega nőtől. Paprika egyik napról a másikra lekókadt, összeesett, miközben a mellette lévő élés virul. Tehát azért gondolt, hogy talán nem a talaj a probléma, vagy mi lehet a probléma ilyen esetben?
0: Ilyen esetben, amikor azt látjuk egy növényről, hogy az állományban egy-kettő megjelenik, akkor célszerű kivenni a növényt. Meg kell néznünk először is, hogy a gyökerei épek vagy nem.
1: Ha minden igaz, akkor van egy kedves hallgató a vonalban, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
2: Halló!
1: Jó napot!
2: Kérdés csókolom!
1: Mondja a kérdését!
2: Valami a mérnök úrtól. Nagyon szép a paradicsom, de termés nincs egy.
0: Igen.
2: Egy levele szára nagyon szép, de nincs termés.
0: Sajnos azt kell tudni, hogy azért az elmúlt hetekben, amikor kezdett virágozni, azért ez a napon lévő 46 fok, 50 fok is volt akár, és ilyen 30-35 fok felett nem köt se a paradicsom, se a paprika. Most, hogy megjött kicsit hűsebb idők, több mint valószínű, hogy kötni fog. Egyes fajták kifejezetten, láttam én is, nálunk is több fajta paradicsom van, hogy van, amelyik tényleg nem kötött, főleg a nagy termésű régebbi fajták, hogy egyszerűen kivirágzott és ledobta. Az abból adódik, hogy a bibe vagy a porzó, a pollen előbb érik, és nem tudja megtermékenyíteni a kis kezdeményt.
2: Csak ugye a félő ebben a dologban az, hogy nem fognak beérni a paradicsomok.
0: Azért még be fog érni ilyenkor még, tehát ha most olyan időjárásunk lesz, akkor kötni fog azért a paradicsom. Ha viszont nem ez a probléma, akkor egy bortartalmú levéltrágyával rá tudunk segíteni a kötődést, sőt a paradicsomnál, ha bórkálciumot együtt adjuk ki, még jobb esetünk van, mert hogy a kálcium permetezéssel a csúcs rothadást is meg tudjuk akadályozni.
2: Már permetezettem kálciummal.
0: Igen, akkor célszerű ezt a bortartalmú levéltrágyával is megpermetezni, hogy segítsük a kötődést a paradicsomnál.
2: Köszönöm szépen az információt.
1: És sajnos nem csak a paradicsomnál és a paprikánál okoz gondot a terméskötődés nagyon sok helyütt, hanem sokan panaszkodtak itt az irodába is a tökfélékre, a cukkinire.
0: Hogyne, hát a cukkini, meg a különböző tökfélék még vízigényesebb, gondoljunk bele, mekkora levele van, azért azok is jobban szeretik a hűvösebb időjárást, ebben a nagy melegben ugyanúgy nem tud kötődni. Tehát 30-35 fok fölött napon mértünk 6 órakor árnyékban, és 36 fokot, tehát akkor a napon 46 fok volt.
1: És valószínűleg emiatt lesznek például
0: torsz,
1: a cuk,
0: igen,
1: torsz termések, egyenetlen, egyik vége kövér, a másik vége sokkal vékonyabb, semmi szép formájuk nincs.
0: Így van, nem jól kötődik, a másik része jól megkötődik, a másik meg az, hogy hát a víz hiánya miatt is vannak ilyen alakjuk, ugyanúgy az uborkánál is a vízhiányos esetben, hogy a kacs felüli része szép, a középső része vékonyabb, és akkor a vége, a bibe felüli megint szélesebb. Ez ugyanúgy a meleg és a szárazságnak a hatásai.
1: Igen, éppen az uborkával kapcsolatban is érkezett kérdés, hogy rengeteg apró virág van rajta, tehát úgy néz ki, mintha teremni kéne neki, de termés az csak éppen itt-ott.
0: Igen, ez is ugyanúgy, tehát páraigényes növényekről beszélünk mindegyikről, és hát azért nem beszélhetünk párás időjárásunkról se, sőt az uborkánál nem mindegy, hogy mondjuk egy tiszta nővirágúról beszélünk, mert az a fajták, aminek tiszta nővirága van, az köt. vagy porzós virágokat lát a növény nagy részén, mikor az egyharmada alul porzós virág is fölül jelennek meg a női varó virágok, amiből az uborka lesz később.
1: És hogyha nem érkezik telefonon kérdés, akkor még van egy-két kollega nőktől, kollégáktól beérkezett kérdés. Miért megy azonnal fel a saláta, nem terül szét, hanem elkezd felfelé menni magszárba? Vásárolt palánta volt, azt gondolta a kollega, hogy jó fajtát vett.
0: Igen, tehát a saláta, a salátának ez a meleg időjárás, most majdnem mindegyikre azt mondom, hogy semminek se jó, a salátának kifejezetten nem jó ez a száraz meleg időjárás, megkapja azt a nagy hőmennyiséget, ami számára a magszár képződéshez szükséges, és ezáltal egyből felmozik a saláta. A fajták nagy része azért egy ilyen koratavaszi termesztés, vagy inkább egy őszi termesztésre alkalmas. A nyári termesztésre én azt mondom, hogyha valaki salátát akar enni, akkor inkább ezeket a tépő salátákat ajánlom, ami igazából csak a leveleket kell leszedni róla.
1: Tehát panaszkodunk a hőségre, a légszárasságra, de mondjuk öntözés esetében szabad-e ilyenkor azért a növények levelére vizet spriccelnünk?
0: Lehetséges azért, de pont egy salátánál, ami kifejezetten a sok vizet kap a levele, hamar tényleg maga az egész fej is be tud rótatni, mind botritiszes, mind peronospora megjelenik rajta. Párásítani lehet mondjuk egy fóliasátorba célszerű is, de már maga, ha a talajt, nem csak maga a növény tövét öntözünk meg, hanem kicsit a talajt, hogy egy párásabb levegő legyen, már sokat elérünk, sőt, ahogy jöttem erre, egyre több helyen lehet látni, hogy próbálnak árnyékolni. Azzal is 2-3 fokot már tudunk visszavenni, ha egy rosellt húzunk a növényállomány fölé, sőt, akár a párát is meg tudjuk fogni azért egy kicsit.
1: Még a kérdés, brokkoli is azonnal virágba ment. Hogyan lehet ezt megakadályozni?
0: Későbbi ültetéssel a brokkolinál is.
1: Mennyire későbbi ültetéssel?
0: Én azt mondom, hogy ez a júliusban történő palánta, a kiültetés, ami az őszi időszakra, a hűvösebb, párásabb időszakra tevődik, akkor ott már azért egy jó termést tudunk betakarítani. Itt megint nézni kell persze a fajtának a tenyész időszakát, mert akkor ki tudjuk számolni nagyjából, hogy 2-3 hónapunk van az első fagyokig, és akkor egy jó termést tudunk betakarítani.
1: Tehát akkor inkább ilyenkor gondolkodjunk a kicsit
0: másodvetés.
1: Igen, a másodvetések majd még téma lesz, de annak is a későbbi időpontot választani, mert ugyebár azt mondjuk, hogy július elején, június közepén már gondolkozzunk a másodvetésről, állították az öregek, most meg inkább azt mondjuk, hogy toljuk egy kicsit ki, úgyis az őszünk várhatóan hosszú lesz és szép lesz.
0: Így van, ha megnézzük, hogy egyre később jönnek azért a fagyos időszakok, meg ha például egy káposztaféléről beszélünk, azért sokkal jobban átvészeli egy reggeli fagyokat, vagy letakarjuk, és akkor nem lesz semmi gond. Tehát ezeknek azért kell itt a párás, hűvösebb időjárás, hogy szép feje legyen egy káposztának, egy brokkolinak, vagy egy karfiolnak, hogy szép rózsák legyenek belőle.
1: Aztán e-mailbe érkezett még egy kérdés, ez egy gránátalmás kérdés. Gránátalma több éves növény, ezt jól tudjuk, a kérdező szerint minden évben szépen virágzik, majd a virágok szépen lehullanak, és dísznövényként szolgál ez a példány, miközben a szomszédban lévő még termés is van. Milyen bosszintó lehet ez? Mert ugyebár azik át szoktunk tekingetni a szomszéd udvarára, aztán megnézzük, hogy nála hogy van, és amikor látjuk, hogy ott van termés, nálunk nincs, az eléggé bosszintó tud lenni.
0: Igen, itt azért tudni kell azt is, hogy van a gránátalmának a diszváltozata, meg a termésváltozat. Most itt ebben az esetben nem tudjuk, hogy melyikről van szó, vagy hogy mondjuk a szomszédtól kapta ugyanazt a fajtát, akkor teremnie kéne ennek is. Itt is lehetséges azért az, hogyha egy növény van ültetve mondjuk, és lehet, hogy nincs annyi virágpora, nem termékenyül meg célszerű, ezért is ebből is egy-két fajtát akár ültetni.
1: De hát ott a szomszéd fa.
0: Hát csak lehet, hogy messze van, és lehet, hogy nem úgy virágoznak egyszerre mondjuk, hogy meg tudnánk egymást termékenyíteni. Azért egy bizony azért vannak fajták, amik jó termők, meg vannak, amik kevésbé, meg tényleg hosszú időszak kell neki, mire annyi, akkora lesz a növény, megöregszik, hogy elkezdjen teremni.
1: Tehát akkor jó egy pajtást mellé ültetni.
0: Így van, célszerű azért.
1: Célszerű lenne. Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című adást hallják. Lehetőségük van arra, hogy kérdezzenek a szakembertől, ha bármilyen probléma van a kertben, gyümölcsösben. A hívható számaink az 575 17 18 és az 575 17 19-es. Hát ragadják meg az alkalmat, azért ez havonta csak egyszer lehetséges, hogy a szakember válaszoljon a kisebb-nagyobb problémákra, és ha nincs kérdés, akkor beszélgessünk mi tovább. Tájberi tavasszal szépen indult, dús levélzettel, szép terméssel, mostanra azonban hiába próbálják öntözni, és mulcsozták is, hirtelen elkezdett száradni. Tehát ilyen esetben a bogyós gyümölcsöknél mennyire jó a mulcsozás? Jó vagy nem?
0: A mulcsozás az minden esetben jó dolog. A mulcsozásra arra kell figyelni, és mindig azt szoktuk mondani, hogy előtte célszerű alaposan beöntözni, ha mondjuk egy száraz időszakba szeretnénk mulcsozni, megőrizzük a talajnak a nedvességét, mert különben, ha rárakunk egy 15-20 centi mulcsot, mert az a réteg, ami azért megtartja a vizet, és a gyomot is elnyomja, akkor ha száraz talajt takarjuk le, akkor nagyon szépen konzerváljuk a szárazságot a talajba, és hiába próbáljuk öntözni, mert azért a mulcs is sok nedvességet felvesz, mondjuk egy 15-20 centi szalmáról beszélünk, mire átnedvesedne a talaj. Azért ez nagyon csalóka ilyen téren, hogy az emberek letakarják a talajt, és azt hiszik, hogy azzal a vízmennyiséggel, amivel korábban öntöztek, meg tudják öntözni a növényt.
1: Amúgy a bogyósok mennyire telefonban? Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Kertésznek szeretném feladni azt a kérdést, hogy a szilvafának a levelei ilyen sárga, barnás, foltos.
0: Igen, rozsda. Több mint valószínű, hogy szilva rozsdáról van szó. A levélnek az alsó része barnás, tehát ilyen, mint a rozsdaszerű lenne.
3: Igen.
0: Szilva rozsdáról van szó. Célszerű megpermetezni egy folikurszólóval, akár egy kis rezet is lehet hozzárakni. Nagyon nehéz megfogni, és most célszerű azért időbe beavatkozni, mert a spórák szóródnak, akkor nagyon könnyen át fog telelni ez. Egyes fajták érzékenyek rá, és a tavalyi évben is azért elég erős fertőzés volt a szilváknál.
3: Minden éven ősszel leszokom permetőni résztartalmú szerve ilyen háromszor erős dózissal.
0: Az a gond, hogy...
3: És tavasszal ugyanúgy rámegyek, akkor ezek szerint, hogyha lepermetőlem, úgy lenne jó célszerű, ha leszedem, még zölden.
0: Tenyész időszakot, az a lényeg, hogy az nem elég, hogy egy őszi lemosó permetezés meg egy tavaszi van, hanem ebbe az időszakban is, ha már megjelenik, vagy nem tudom, hogy mennyire vannak ezek a szilvafák permetezve.
3: Hát évente 4-5 permetelem.
0: Uh-huh. És mit milyen szert használ permetezéskor a szilvánál?
3: Hát elég erős résztartalmú szert szokok használni, és borként.
0: Célszerű felszívódó hatóanyagot használni, ez a folikurszóló is nagyon jó, vagy a szkor készítmény, meg kell nézni, hogy, vagy hát be kell menni a mezőgazdasági boltba, és akkor direkt azt kell mondani, hogy a szilva rozsdára egy felszívódó hatóanyagot szeretne venni, és a réz mellé ezt belerakni, mert az a gond a rézzel, hogy az csak maga, amivel érintkezik, azt tudja megfogni. És a felszívódó az meg a növénybe is áramlik, és már a fiatal részeket is védi.
3: Aha. És ilyenkor még célszerű, most már elég sok rajta szilva.
0: Célszerű megpermetezni, még azért az érési időszakkal szilvának később van. Ezeknek általában ilyen 7-14 nap az élelmezési várakozási idő, ezt figyelembe véve még nyugodtan és célszerű is megpermetezni, sőt, célszerű mindig hozzárakni egy kis tapadót is, egy nonitot is, hogy jobban tapadjon a levélfelekre, egyenletesen eloszlódjon.
3: Hát folyékony mosószert szokok belerakni, hogy még jobban tapadjon.
0: Az se rossz, de azért ez a nonit maga, ez direkt erre van. Tehát, hogy a folyékony mosószer az nem biztos, hogy használ ilyen téren. 2,5 milli kell 10 literbe belőle, nagyon sokra elég, és tényleg szőlőnél is, aminek egy kicsit a levélfelülete viaszosabb, almánál is például, hogy a gyümölcs felület viaszos, jobban rátapad a növényvédőszer, jobban terül.
3: Aha. Csak ezt a ringlót kaptál, a régi hagyományos, az mellette van olyan 8-10 méterre, azt nem bántottam.
0: Igen, azért mondom, hogy egyes fajták erre a szilvarosdára érzékenyek, erre jövőre időben oda kell figyelni, és már a kezdeti permetezéseknél célszerű felszívódó hatóanyagot is belerakni.
3: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot, visszahallásra.
1: Önnek is. Térjünk még vissza úgy a bogyósokhoz, hogy melyikek a legstrapabíróbb fajták közülük? Beszéltünk erről, hogy a tájberit eléggé hamar megfogta. Málna, szeder mennyire bírja? Például van egy nálunk a kertben egy hatalmas tüskétlen szeder, rengeteg most rajta a termése, tényleg többet nem is lehetne rá rajzolni, rátenni se. Takartam is, öntözöm is, de félek, mert azért lehet látni, hogy mintha kezdene száradni, tehát nem fogja tudni kitermelni.
0: Igen, én azt látom, hogy a szeder és a szedermálna hibridek, ezek, amik még jobban bírják a bogyósok közül a szárazságot, a melegebb időjárást. Sajnos a ribizlik, a piros-fekete ribizlik, azok nagyon nem bírják ezt a meleget, sőt, ezt az erős UV-sugárzást. A málna még csak megküzd vele, de ha mondjuk egy kitett területen van, akkor ő is ugyanúgy jár, hogy megég. Maga a levél is, meg a termés is teljesen, és nagyon hamar rásül. A szedernél is igazából, amit látok, hogy az első 4-5 termés, ami igen szép darabos, és utána, amik lennének, sajnos azok nem tudnak kifejlődni a vízhiány miatt, apróbb lesz, vagy ténylegesen megsül. Ilyenkor tényleg egy árnyékolás, vagy egy olyan helyet választani, ha valaki ültet szedret, amit mondjuk egy ilyen délután, már ilyen 4 óra körül, 2-3-4 óra körül már nem süt direktbe, hanem egy kis szórt fényt kap, ott azért nagyon jól megteremmi.
1: Hát ez jól volna, csak az ember kertje nagyon sok esetben nem olyan, hogy ezt meg tudja tenni, de hát ettől a hőségtől, ahogy szoktuk mondani, szenved ember, állat, növény, és talán ez utóbbiak szenvednek a legtöbbet, mert ők nem tudnak árnyékos helyre menni. Tehát akkor nekünk kellene valami árnyékolót készíteni számukra.
0: Így van, célszerű ilyenkor azért egy árnyékolót rakni. Már ha csak maga a növényre, tényleg fölé vagy oldal tudunk húzni egy raselt, nem olyan nagy összeg, nagyon jó meg lehet vele védeni a napégésre mondjuk a termést.
1: Már említettük, hogy július a másodvetések időszaka, kertjeinkben ez még mindig egy nagyon jó idő, hogy új dolgokat vessünk, ültessünk, különösen, ha volt a kertben borsó, hagyma, korai burgonya, saláta, mert ezek után azért most már lassan szépen folyamatosan szabadulnak fel a helyek. Viszont azt szoktuk mondani, hogy a kert az egy örök körhinta, szépen sorba folyamatosan ültetünk, vetünk, aztán betakarítunk, aztán megint csak ugyanezt kezdjük csinálni. Mit tudunk most vetni és ültetni?
0: Igen, elég sok mindent tudunk még a kertbe vetni. Ha megnézzük például a céklát, nagyon jól lehet még ilyenkor. Nagyon jól lehet a spárgababot is elvetni.
1: Hát de szegény cékla már, ami benn van a földben, az killódik, minden áldott estére fekszik a földön.
0: Igen, sajnos öntözni kell. Tehát kertészeti kultúrát, főleg egy zöldséget öntözés nélkül ma már nem lehet termelni. Ezt be kell látni. Én azért is mondom, hogy a másodvetéssel is várni kell inkább, hogy talán kapunk egy esőt, mert a talajban nagyon nagy a szárazság. Tehát a felső 40 centi, 50 centi, sőt szerintem állítom, hogy még mélyebben is szinte teljesen száraz sok helyen a talaj. Ebbe egy apró magot elvetni, az konkrétan öngyilkosság, és saját munkánk, hát fektetjük bele értelmetlen.
1: Tehát ilyenkor nem tudunk normálisan előkészíteni egy talajt.
0: Így van, egy talajt se tudjuk előkészíteni, olyan kemény. Ha valakinek mondjuk kicsi kertje van, és tényleg azt meg tudja csinálni, hogy öntözi rendszeresen, akkor érdemes másodvetést csinálni.
1: Milyen praktikákat tud ajánlani, hogy azért ebbe az időszakba is valahogy átvészeljük, és azért sikeres legyen egy-egy vetés?
0: Igen, a legjobb ilyen esetben én mindig azt szoktam mondani, hogy magát a kihúzott sort jó alaposan öntözzük be. Azzal nem nyerünk, hogy elvetjük a magot, betakarjuk és megöntözzük egy kis vízzel, mert konkrétan csak rácserepesedik a föld magára, a magra, és a kikelő csíra növény nem tud kijönni. Ezáltal meg a direktbe a mag fog kapni nedvességet, ami szükséges ahhoz, hogy kikeljen. A másik ilyen dolog, ha mondjuk le tudjuk takarni a vetést egy fátyolfóliával, mert az is megtartja magát a nedvességet, de ha tudunk tényleg árnyékolni abban a részben, ha csak már rárakunk a talajra a vetés után egy raselt, ami maga nem direktbe süti a nap, már azzal nagyon sokat segítünk.
1: Tehát a fátyolfólia nem csak a téli hidegek ellen véd, hanem a nyári melegek ellen is?
0: Igen, azáltal, hogy nem tud elpárolni a talajból a nedvesség, de erre még célszerű azért egy árnyékoló hálót is rárakni.
1: A szőlő jelenleg a legbujább formájában van, Péter Pál után azonban már öregjeink szerint el lehet vágni a tetejét. Ilyenkor nem kis dilemmában van mindenki, hogy vágja, ne vágja. Sokszor az eget kémleljük, mert félünk egy jégesétől, hát hogyha kevésbé veri el, hogyha még van erősebb lombozat. Mi az az időszak, amikor mindenképpen el kell vágni a tetejét?
0: Igen, azt szoktuk mondani, hogy akkor célszerű letetejezni a szőlőt, mikor a fürtök szépen lefordulnak. Na, ez az időszak már megtörtént, nagyon szépen megtisztultak a fürtök, nagyon jól néznek ki, és azért is célszerű levágni, mielőtt nincs csapadék a talajba, így még nagyobb lombtömeget kell, még nagyobb távolságra kell azt a kevés nedvességet is eljutatni, és ez a fürtől fogja elvenni a nedvességet, meg nagyon nagy lombfölület, ami párologtat.
1: És a fürtökön már azért főleg homokos területen már látszik.
0: Igen, látszik, hogy nem tudnak nőni a bogyók, eléggé látható vannak azok a fajták, amin már lassan kezd töppenni, sőt, már olyan helyen is láttam, hogy már az alsó levelek kezdenek a tőkén sárgulni, azért ez a nagy szárazság megviseli a szőlőt is már.
1: És ez a régi megfigyelés, hogyha úgy vesszük, ez a Péter Pál idején, hogy akkor lehet még csak. Ha belegondolunk, azért mennyivel korábban érnek a mai világban be a szőlők, de nem szeptember végén, októberben szoktunk szüretelni, hanem sokszor már augusztus végén bele kell állni.
0: Így van. Régen azért is volt ez a Péter Pál előtti időszak, vagy körül időszak, hogy a szőlő tetejedése, mert ha belegondolunk, abban az időszakban az aratás, mikor elkezdődött a gazdáknak, nagyon nem volt idejük a szőlővel foglalkozni, és pont ez az időszak volt az, hogy letetejezték, és a szőlővel olyan nagy munkáik nem voltak már a permetezésen kívül, sőt, abban az időszakban nem is permetezték nagyon a szőlőt, ha megnézzük.
1: És ebben a hónapban van az ideje a kabócák elleni második kezelésnek is, az elsőt már el kellett végezni. Mi a tapasztalata? Javult-e valamit a helyzetetéren?
0: Én nekem a személyes tapasztalatom az, hogyha egy területen megjelent és nagyon nagy mennyiségben volt fertőzés, akkor az idei évben már most látható, hogy ami tavaly nem volt betegtőke, azok már tünetesek. Tehát, hogy ezzel, hogy a permetezéseket elvégezzük, gyérítjük azt mondom a kabócát, meg tényleg lehetséges, hogy minimálisan a fertőzést megakadályozzuk, de sajnos nagyon sok tőkén látható a betegség.
1: Tehát a helyzet nem javul.
0: Én azt látom, hogy nem javul. Egyes fajták, ahogy itt a műsor előtt is beszéltük, még ellenállók, vagy tünetmentesek, inkább azt mondom, hogy tünetmentesek, például az olasz rizling típusú szőlőknél azt látom, hogy nagyon kevés a fitoplazmás tőke, még egy idős tőkénése, míg a kék szőlők, a korai érésű fajtáknál nagyon nagy gondok vannak.
1: És egyre több udvarban önjárók és robotkaszálók vágják a füvet kurtára. Sok esetben azonban azt lehet látni, hogy a nagy melegbe aztán gyorsan kiég a fű. Nyári időben milyen az optimális vágásmagasság? Jó ez, hogyha túl alacsonyra vágjuk a füvet?
0: Semmiképpen se jó a túl alacsonyra vágás, főleg ezekkel a robotfűnyírókkal, amik állandóan mennek a területen, és mindig egyforma magasságú szinte a fű, ugyanúgy kiég a fű. Sőt, ha mélyebben vágjuk, akkor a teljes pázsitunk is tönkre mehet. Ilyenkor azért mindig magasabbra kell vágni, vagy van időszak, mikor el is kell felejteni a fűnyírás, mert nem nő olyan szinten.
1: Ja, csak hát ezek így vannak programozva. Egy kérdés, ha minden igaz. Egy kedves kérdező van a vonalba, halljuk.
4: Halló.
1: Jó napot.
4: Jó napot. Most estem be a kertből. Ugye nem baj, ha a málnát már kivágom, mert rejétre, helyérett. Most annak estem neki ebben 100 fokban.
0: Legyen szíves újra mondani, hogy mit csinál a málnával?
4: Kivágom, ami leérett, meg a újhajtásokat.
0: Azt nyugodtan, ami leérett, azt ilyenkor ki lehet vágni. Az új hajtásokat én hagynám, hogy tovább növekedjenek. Tehát azokat nem...
4: Annyi van, mint anyu. 2-3 hagyok súsz, ugye az jó lesz.
0: Igazából nem tudom, hogy hogyan van, hogy egy támrendszer van neki építve, vagy karó mellett van.
4: Nincsen, karó van.
0: Karó mellett, akkor egy 3-4 is akár nyugodtan meg lehet hagyni. Itt arra kell figyelni, hogy ami szebbek, nagyobb növekedés, azokat kell meghagyni.
4: Persze. Na most még egy, a káposztámnak annyi. Saját vetésű volt, és totál tönkrementek. Hát még hagytam egy kicsit, de aztán azt hiszem nem kegyelmezek nekik, mert valami tönkre rágta, mint a szita olyan a levele.
0: Igen, sajnos az idei év a káposztánál házi kertben az katasztrófa.
4: Ugye?
0: A legnagyobb probléma az, hogy egyre nagyobbak a repce vetés területek, és a repce is egy keresztes virág ugyanúgy, mint a káposzta, és mivel most a repcét learatták, és már nincs ott levélfelület, semmi sincs, átjönnek a kertekbe lévő...
4: Meglepték a kertek.
0: Igen.
1: De már kora tavasztól rengeteg bolhatéle van.
0: Igen, a bolha...
4: Nem tudom, de én akkor nekem akkor még nem
0: igen,
4: volt.
0: Sajnos a földi bolhák és a repceormányosok jó, is még, támadják, és szitává...
4: Még valami eszembe jutott, hogy a tök, hát két olyan csodálatos tököm van az udvar közepén, még én ilyet nem is láttam ekkorát, rengeteg van rajta, de ott van mellette közvetlenül a paradicsom is, azok nem vesznek össze?
0: Nem fognak összeveszni.
4: Akkor jó. Az attól féltem, mondom, ha véletlenül mondjuk lisztharmat éli a tököt, akkor legfeljebb levágom azokat az óriási levelüket.
0: Így nem? Van, így van, azt nagyon egyszerűen le lehet vágni.
4: Nem sírni paradicsom... meg maga a bokor?
0: Nem, az a lényeg, hogy nem szabad drasztikusan nekiállni, lemetszeni, tehát tényleg ami beteg lesz, mondjuk azért nincs olyan csapadékos időjárásunk, hogy lisztharmatos legyen a tökfélénk.
4: Nagyon köszönöm
0: mi
4: a válaszokat.
0: Mi is köszönjük a kérdéseit.
4: Viszont hallásra.
1: És talán még egy kérdés. Nyár közepén fontos a gyümölcsös kertben a zöldmetszés elvégzése. Késsel, ollóval, kézzel, mivel?
0: Igen, a zöldmetszésnél arra kell törekedni, hogy a sebb felület azért, még minden metszésnél is, ha azt mondjuk, hogy a kertisnek a metszőolló az olyan, mint a műtőbe a sebésznek a kés, hogy élesnek kell lenni, hogy ne roncsolja a szöveteket. Ha zöld metszésről beszélünk, akkor én azt mondom, hogy metszőollót használjunk. mikor még fiatalok voltak a visszahajtások, mondjuk egyszerű lett volna kitörni, akkor nyugodtan nem lesz akkor a
1: de ebbe a szárazságban már meg
0: már megkezd, fás, igen, megkeményedtek. Úgyhogy ilyenkor már metszólót használjunk.
1: Mi van abban az esetben, hogyha a szakítás során a fa kérge is hasad?
0: Igen, ezért kell a megfelelő időpontot, hogy kiválasztani, hogy ne hasadjon a kéreg, ne sérüljön, mert ezeken a sérüléseken mind a gombás betegségek, mind mondjuk a gyapjas tető nagyon könnyen meg tud telepedni.
1: Ezeket a sérüléseket kezeljük akkor minden esetben?
0: Ha kisebb sérülés, akkor nem, de ha mondjuk egy nagyobb sérülést okozunk, akkor célszerű kezelni egy sebkezelővel, vagy akár egy rezes oldattal be lehet permetezni ott azt a részt, és azért ez már nagyon jól lezár. Azért a fa elnövi ebbe az időszakban még ezeket a sebeket nagyon jól.
1: És ha minden igaz, elkezdődött a dióburok fúró légy rajzása. Házi kertben, ahogy hallottuk, vagy tudjuk, elég nehéz ellene védekezni. Nagyobb területen ma már azt hallottam egy diótermesztőtől, hogy ők azért elég jól tudnak védekezni. Mit tegyünk?
0: Igen, nagy területen könnyen tudnak drónnal permetezni és védekezni ellen. Házi kertben is nagyon jó dolgok már vannak és lehet használni. A mospilán ellene, ami a diókburokfúró légy ellen jó, és van egy készítmény, ez a Kombi Protect nevezetű készítmény, ami csali anyag, tehát ezt a kettőt kell keverni, és nem kell a teljes lomfelületet lepermetezni, mert ez odavonza a diókburokfúró legyet, és akkor igazából azon a levélfelületen felszívja a mospilánt. Uh-huh. Ezzel tudunk elvédekelni, de akár ha nem olyan nagyok a fáink, a sárga lap kilakásával is össze tudjuk gyűjteni, sőt ezáltal az almamojt is akár rá tudjuk, vagy a cseresznyelégy is, amit össze tudunk gyűjteni, nagyon jó megoldás.
1: Tehát ezek a sárga lapok nagyon jó szolgálatot
0: így
1: tudnak
0: van,
1: tenni.
0: Így van, az időben kihelyezéssel nagyon jót tudunk védekezni.
1: Mit jelent az időben kihelyezés?
0: Figyelni kell azt, hogy tehát egy, ami tavasszal, kora tavasz a virágzás idejében semmiképp, mert a méhek is rárepülnek. A rajzás kezdete előtt már célszerű kirakni. Nagyon jó előrejelzések vannak, hogy kezdenek rajzolni a kártevőink, és akkor célszerű felaggatni. Ha a lap nagyon megtelt, és mondjuk nem tud ráragadni, akkor cserélni kell őket.
1: Uh-huh. Hát kedves hallgatóink, felpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk, ezért kertészünknek megköszönöm a jó tanácsokat, önöknek pedig a szíves figyelmüket. A nyár utolsó hónapjában, augusztusban 4-én jelentkezünk majd újra a Kertész Válaszol című adással, addig is a viszonthallásra.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

tűnnek el, a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet

mondható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Vidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: egyszer.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
2: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem senki.

0: MMR.
1: Turn the nights into a glory day.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnék.